0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek, és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári Intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerrel országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.

0: Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víz torkolatát. Új a fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves réteg számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víz torkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

716 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Laguna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: ne váltak a szigorítások Balaton lellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balaton lelle az éjszakai buli turizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balaton lellén komoly problémát okozott az éjszakai buli turizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyobb tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balaton lellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balaton lelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?
1: Balaton.

veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csaknem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskolakezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnál nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: helyezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tóvízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A Somogyi élőhely hálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A Somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A Somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.
1: Yeah!
2: Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra.

0: hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubilátót
1: vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A fenékküszöbnek köszönhetően működik az atomerőmű. Nem mindegy, hogy melyik országban veszünk fel pénzt az ATM-ből. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben Paks és Dunaszent Benedek között. Jelentősen eltér az ATM-es készpénzfelvételek díja az egyes országokban. A magyarok körében népszerű országok közül Szerbiában a legmagasabb a Wise online pénzküldéssel foglalkozó cég elemzése alapján, amelyről közleményben tájékoztatták az MT-t. Ott az átlagos ATM-es készpénzfelvételi díj 1,6%, még Ausztriában 1,4%, Horvátországban 1,38%. Ez az összeg nem tartalmazza a kártya kibocsátó vagy a számlavezető bank által felszámított díjakat, illetve az árfolyamváltás költségeit jegyezték meg. A cég által vizsgált európai országok közül Törökországban volt a legmagasabb a készpénzfelvétel díja, 6,2%, míg a világ egészét tekintve Vietnám bizonyult a legdrágábbnak, több mint 15%-kal közölték. Úszó naperőművet építenek Horvátország legrégebbi halgazdaságában. Mintegy 400 mesét tervezik Horvátország közös beruházás, egyben a haltenyésztés korszerűsítését is szolgálná, miközben az egyre bizonytalanabb vízellátáshoz is alkalmazkodnának. A tervek szerint 3 halastó felszínére telepítenének úszó napelemeket. A környezeti hatástanulmány szerint az erőmű évente mintegy 440 gigawatt óra villamos energiát termelhetne. Ennek egy részét a halgazdaság saját maga használná fel, elsősorban az új intenzív haltenyésztési rendszer működtetésére, a fennmaradó áramot pedig a hálózatba táplálnák. A fejlesztés egyik fő oka a halas tavak egyre nehezebb vízellátása. Az úszó napelemek árnyékoló hatásától azt várják, hogy mérséklődik a víz felmelegedése és párolgása, így hosszabb ideig maradhat megfelelő a tavak vízszintje.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni Bistrengból és több helyi alapanyagból készül, majd füstter illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek, és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrengot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé

Nobel-díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A versenyegyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Lokaleddőlék fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el,

vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyös. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerrel országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svéd asztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.

Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víz torkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves rétek számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely,

0: és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyód-liget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.
1: Balaton Rádió.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai,

Hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: elváltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balatonlelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozóhelyek miatt rendszeresen nagyobb tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredményekben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: Ez az FM 88.7
2: Balaton Rádió.

Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

0: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal! Balaton!

0: leghosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál. De egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek. Akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok. Hamarosan véget érhet Montenegro EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Csütörtökön még több felé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. tájékoztatta az egészséghígy összefogása az egészségért a Merrák ellen egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezett kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Pszichoaktív minden szerdán este 7-kor, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
2: Balaton Rádió.
1: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
3: Kellemes estét kívánunk mindenkinek. Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Ma 2026. szeptember 23-a van, a pontos idő 19 óra. Technikai munkatársunk a ma este folyamán Kerestes Balázs, műsorvezetőtársam Erdős Róbert, és jó magam, Szabó Ferenc vagyok. Ahogy már megszokhattátok, minden héten szerdán ebben az időpontban jelentkezünk a pszichológiai magazinműsorunkkal. És közel egy órán keresztül foglalkozunk különféle témákkal a pszichológia világából. A mai adásban szó lesz a hobbik gyógyító erejéről, vagyis, hogy a céltalan tevékenységeknek mi is pontosan az értelme az életünkben. Aztán egy másik témaként meg fogjuk vizsgálni, hogy a dicséret elfogadásának miért van bizonyos nehézsége. Azaz, hogy sok embernek miért könnyebb elfogadni a kritikát, mint a dicséretet. Végül pedig a pénzügyi tudatosságon keresztül meg fogjuk nézni, hogy maga a pénzügyi tudatosság mennyire tanulható, illetve mennyire örökletes tulajdonság, valamint hogyan alakíthatunk ki olyan szokásokat az életünkben, amelyek pénzügyileg tudatosabbá tehetnek bennünket. Ezekkel az azt gondolom érdekes témákkal várunk tehát benneteket itt a Pszichoaktívban.
4: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában. A következőekben a hobbi gyógyító erejéről lesz szó, vagyis, hogy miért van szükségünk olyan tevékenységekre, amelyeknek nincs céljuk. Műsorvezető társam Erdős Robi.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
0: Én pedig Szabó Ferenc vagyok, tehát a mai adásban is mi leszünk a házigazdák, úgymond, és mi fogjuk megbeszélni az adott témákat. Így tehát, ahogy már az előbb is említettem, ma a hobbik gyógyító erejéről lesz szó. Szerinted, Robi, így első ránézésre van jelentősége a hobbiknak manapság?
1: Igen, tehát mindenképpen. Tehát vannak olyan elfoglaltságok, amelyek számunkra a stresszből való kiszakadást segítik, és segítenek egy kicsit könnyebbé tenni a hétköznapokat, úgyhogy ezek a hobbik azok, amiket úgy szívesen csinálunk az életünkben, még hogyha a munkahelyünkön nem szívesen dolgozunk is, de kell, hogy legyen valami, ami kikapcsol és szívesen csinálsz.
0: Ahogy mondod, a mai világunkban szinte minden tevékenységünkhöz általában valamiféle célt, eredményt vagy teljesítményt kapcsolunk, ez különösen a munkahelyeken van ugye így. Mindig van valami céljuk, hogy tanuljunk, fejlődjünk, hogy sportoljunk, hogy fittebbek legyünk, képezzük magunkat, hogy versenyképesebbek maradjunk, és ez kivetül ugye a szabadidőnkre is sokszor, hogy annak is legyen valamilyen haszna. Mint ha folyamatosan azt kellene bizonyítanunk, hogy minden percünk értékes. Éppen ezért különösen érdekes kérdés, hogy mi történik azokkal a tevékenységekkel, amelyeknek látszólag semmilyen hasznuk nincs. Amikor csak azért főzünk, mert örömet okoz. Amikor kertészkedünk, barkácsolunk, rajzolunk, zenélünk, horgolunk, kirándulunk, vagy egyszerűen csak elmerülünk valamiben, anélkül, hogy abból teljesítmény, pénz vagy eredmény születne. Miért lehetnek ezek a tevékenységek mégis olyan fontosak a lelki egyensúlyunk szempontjából? A hobbik egyik legfontosabb szerepe, hogy kiszakítanak bennünket a folyamatos teljesítménykényszerből. A modern élet egyik nagy kihívása, hogy sok ember számára a pihenés sem jelent valódi kikapcsolódást. Leülünk a kanapéra, de közben azt érezzük, hogy valamit még kellene csinálnunk. Nézzük a telefonunkat, de közben azt gondoljuk, hogy túl sok időt töltöttünk vele. Szabad napunk van, de már azon jár az eszünk, hogy mit kellene elintézni. A valódi feltöltődéshez azonban nem elég egyszerűen abba hagyni a munkát. Olyan tevékenységekre is szükségünk van, amelyek pozitív módon lekötik a figyelmünket. Egy jó hobbi ugyanis nem üres járat, nem időpazarlás, hanem egy olyan állapot, ahol jelen tudunk lenni abban, amit csinálunk. A pszichológia ezt az élményt gyakran a flow állapotával kapcsolja össze. A flow során annyira belemerülünk egy tevékenységbe, hogy szinte megszűnik az időérzékünk. Nem a végeredményre koncentrálunk, hanem magára, a folyamatra. Egy zenész játék közben, egy kertész a növények gondozása közben, egy szakás egy új recept elkészítésekor, vagy egy barkácsoló egy tárgy megalkotásakor gyakran ezt az élményt éli át. A figyelem egyetlen dologra irányul, és a folyamatos belső zaj egy időre elcsendesedik. Érdekes módon a kézzel végzett tevékenységek különösen erős mentális hatással lehetnek ránk. A mai világban rengeteg időt töltünk digitális környezetben. Üzeneteket írunk, képernyőket nézünk, információkat fogyasztunk, döntéseket hozunk. Az agyunk folyamatosan ingereket dolgoz fel. Ezzel szemben egy olyan tevékenység, mint a kertészkedés, főzés vagy barkácsolás teljesen más működést igényel. Talán ezért is lehet olyan megnyugtató például egy növény gondozása vagy egy étel elkészítése. Nem kell közben teljesíteni, nem kell bizonyítani, elég csak csinálni. A munka természetesen fontos része az életünknek, de ha kizárólag ebből építjük fel az önazonosságunkat, akkor sebezhetővé válhatunk. Lehetünk olyan emberek is, akik szeretnek alkotni, felfedezni, tanulni, vagy egyszerűen csak örömöt találni valamiben. Ez stabilabb és kiegyensúlyozottabb önképet adhat. Sok ember azonban felnőttként nehezen talál vissza ahhoz, hogy csak örömből csináljon valamit. Ennek egyik oka, hogy gyerekként még természetes volt a játék. Egy gyermek rajzolhat úgy, hogy nem érdekli, milyen lesz a végeredmény. Építhet valamit, ami nem tökéletes, játszhat csak azért, mert élvezi. Pedig vannak dolgok, amelyeknek nem azért van értékük, mert valamilyen kézzelfogható eredményt hoznak, hanem azért, mert jól érezzük magunkat közben. Egy kiegyensúlyozott ember általában könnyebben kapcsolódik másokhoz is. Ha van saját örömforrásunk, kevésbé várjuk el egyetlen kapcsolattól, hogy minden szükségletünket kielégítse. Egy párkapcsolatban is fontos, hogy legyenek közös élmények, de ugyanilyen fontos az is, hogy mindkét félnek legyen saját világa. Egy ember attól nem lesz távolabb a társától, hogy van egy olyan tevékenysége, amely csak róla szól. Sőt, sokszor éppen az önálló érdeklődés és a saját feltöltődés teszi lehetővé, hogy valaki frissebben, energikusabban legyen jelen a kapcsolatban. A hobbik talán azért is különösen értékesek, mert emlékeztetnek valamire, amit a felnőtt életben könnyű elfelejteni, nem minden azért fontos, mert valamilyen eredményt hoz. A világ gyakran azt üzeni, hogy mindig fejlődnünk kell, mindig többet kell elérnünk, mindig hatékonyabbnak kell lennünk. De az emberi élet nem csak célokból és eredményekből áll. Szükségünk van olyan pillanatokra is, amikor nem akarunk jobbak lenni, nem akarunk bizonyítani és nem akarunk megfelelni. Robi, szerinted miért olyan nehéz manapság olyan tevékenységet végezni hobbiként, aminek nincsen semmilyen célja vagy haszna? Illetve te látod-e valamiféle jelentőségét a hobbiknak a mai világban, hogy szerinted nagyobb szükség van rá, vagy kevésbé, mert mondjuk sokkal több kikapcsolódási lehetőség van, akár a streaming, vagy a digitális környezet miatt. Hogy látod a hobbiknak a jelentőségét a mai világban?
1: A hobbik azok kell, hogy része legyenek az életünknek, és a mai világban is nagyon fontos az, hogy legyenek olyan tevékenységek, amelyek segítenek a hétköznapi munkából, a hétköznapi stresszből kiszakadni egy kicsit. A hobbik azok mindig érdekes, mert azok a dolgok, amelyeket szívesen csinálsz, és bármikor csinálod, akkor az kikapcsol. Lehet az tényleg bármi, ami eltereli a figyelmedet egy kicsit a hétköznapokban megjelenő problémákról, a teendőkről, a feladatokról, amiket még tolsz magad előtt, és görgeted, és csak gyülemlik. És akkor, ha egy-egy órát szánsz arra, hogy a hobbidnak élj, és a hobbid adott hobbit csináld, akkor segít egy kicsit abban az életed során, hogy könnyebb legyen átvészelni ezeket az időszakokat, akár egy ilyen stresszes időszakot is. A hobbi az lehet sport, lehet egy olyan tevékenység, amelyet vagy csapatban végzel, vagy egyedül, tehát vagy elmész úszni, és az egyszerűen kikapcsol, de ha csapatsportot keresel, akkor lehet válogatni, akár focizni, vagy kézilabdázni, kosárlabdázni, akkor keresni kell olyan egyesületeket, vagy olyan társaságot, akik szívesen beállnak, vagy akár egy fallabda, vagy tenisztár sorolhatnánk. Hobbi lehet például a zenélés, amikor a zene az alapvetően kikapcsol, és a zene az lehet olyan, aki játszik valamilyen hangszeren, de lehet az is, amikor egyszerűen csak meghallgatsz egy-egy playlistet, és akkor az alapján éled, vagy töltöd el azt az időt a kanapén. Tehát ezt is lehet. Van, akit a főzés kapcsol ki, hogy új dolgokat fedez fel, tehát olyan ízeket, olyan ízvilágot alkot, ami igazából előtte nem volt, és mindig valami plusz, vagy ha nem is az ízek, hanem akkor a dekor. Tehát legyen olyan díszes, színes zöldségek, saláták, minden, amit eddig nem csinált, és akkor a hobbiból lesz egy sikerélmény, tehát itt például a főzésnél, amikor azt, amit te elkészítettél, azt mondjuk szívesen megeszik a vendégek, és tényleg az is lehet egyfajta hobbi. Hobbi lehet a horgászat például, ugye az is egy sport, az kimaradt, annak az a lényege, hogy ülsz a tóparton, és ülsz a csendben. És van benne némi izgalom is, meg vannak benne kihívások is, mert amellett, hogy ülsz a parton, és nézed a botot és a bot végét, hihetetlenül nagy élmény, amikor látod, hogy a hatalmas nagy tóban, egy hatalmas nagy folyóban egyszerűen az a kis pár milliméteres damil, és a pár milliméteres horog, ami rajta van a csali, azt egy hal megtalálja, és az elkezd rángatózni. És akkor hihetetlen nagy dolog, amikor már arra koncentrálsz, hogy igen, melyik az a pillanat, amikor egy nagyot kell rajta rántani, és akkor vagy meg lesz a hal, vagy nem. Tehát ez is egy olyan dolog, ami ad egyfajta ilyen adrenalint, hogy ezt kikapcsol. Tehát amellett, hogy ülsz a csendben, amellett koncentrálnod is kell, és figyelni, hogy éppen mikor mozza meg a bot. És akkor utána jöhet még a sikerélmény, amikor egy olyan nagy halat fogsz, hogy az tényleg az is egy csúcs teljesítmény. És vannak a sporthorgászok, akik visszadobják a halat, tehát például ez maga az élmény adja, de vannak olyanok is, mert ugye manapság például már a horgász egyesületeknél is vannak ilyen maximálisan hazavihető hal mennyiségek, és aki szereti a halat, az haza is tudja vinni, és már ez is ad egyfajta ilyen pluszt, hogy igen, a mai vacsorát azt én fogtam ki. Mind a mellett, hogy egy nyugodt környezetben, de mégis sport ez is. Szóval összességében én azt mondom, hogy a hobbikra mindenképp szükség van, mert ha nincsenek hobbik, akkor nem tudunk stresszmentes életmódot élni, nincsenek olyan napjaink, amikor éppen nem agyalnánk valamin, úgyhogy akinek van hobbi, az hasznosítsa és alkalmazza is, és folyamatosan tréningelje magát. Akinek pedig nincs most jelenleg ilyen hobbija, amit igazán szeretne, azt annak javasoljuk, hogy keressen és találjon valami olyan tevékenységet, olyan elfoglaltságot, amit szívesen csinál a jövőben. Annak érdekében, hogy ezt rengeteg terhet a hétköznapokról le tudjuk tenni.
0: Hobbik jelentőségéről beszéltünk, illetve hogy miért fontosak a mindennapi életünkben. Hamarosan egy újabb témával jön majd itt a Pszichoaktívban.
2: Én úgy tudom,

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában a dicséret elfogadásáról lesz szó, vagyis miért hárítjuk el sokszor a pozitív visszajelzéseket. Mindannyian vágyunk arra, hogy elismerjenek minket. Szeretnénk érezni, hogy amit csinálunk, annak van értéke. Hogy mások látják a befektetett energiát, a munkánkat, a figyelmünket, vagy éppen azt, hogy mennyi mindent teszünk másokért. Érdekes módon azonban, amikor valóban megkapjuk ezt az elismerést, sokszor nehezen tudjuk befogadni. Valaki azt mondja nekünk, hogy nagyon jó munkát végeztünk, és van olyan, amikor erre azt a választ adják sokszor, hogy hát a körülményeknek köszönhetem, vagy a szerencsének. Pedig a dicséret elfogadása valójában nem önhitség, hanem az egészséges önbecsülés része. Mégis sok ember számára könnyebb elhinni egyetlen negatív kritikát, mint 10 pozitív visszajelzést. Ennek egyik oka az emberi agy működése. A pszichológiában ismert jelenség a negativitási torzítás, amely azt jelenti, hogy a negatív információk általában erősebben hatnak ránk, mint a pozitív élmények. Evolúciós szempontból ennek volt jelentősége, hiszen régen fontosabb volt gyorsan észrevenni a veszélyt vagy a hibát, mint azt, hogy minden rendben van. Előfordulhat például, hogy egy munkai megbeszélésen több ember is megdicséri a munkánkat, de valaki hozzáteszi, hogy egy apró részleten még lehetne javítani. Sokszor nem a pozitív visszajelzésekre fogunk emlékezni, hanem arra az egy mondatra, ami kellemetlenül érintett minket. A dicséret elfogadásának nehézsége gyakran összefügg azzal is, milyen kép él bennünk saját magunkról. Minden az egy mondatra, ami kellemetlenül érintett minket. A dicséret elfogadásának nehézsége gyakran összefügg azzal is, milyen kép él bennünk saját magunkról. Minden embernek van egy belső képe,

0: hogy mindig van még mit javítani, mindig lehetne jobban teljesíteni. Ez önmagában nem feltétlenül rossz, hiszen a fejlődéshez szükség van arra, hogy lássuk a hiányosságainkat is. A probléma akkor kezdődik, amikor a belső kritikus hang sokkal erősebbé válik, mint az a képességünk, hogy elismerjük a saját erősségeinket. Sok ember számára a dicséret elfogadása azért is nehéz, mert attól tartanak, hogyha elismerik a saját értékeiket, akkor beképzeltnek tűnnek. Pedig nagy különbség van az egészséges önbizalom és az önhittség között. Az önhittség azt jelenti, hogy valaki túlértékeli saját magát, míg az egészséges önbecsülés azt jelenti, hogy reálisan látjuk magunkat. Tudjuk, hogy vannak hibáink, vannak területek, ahol fejlődhetünk, de közben azt is képesek vagyunk felismerni, hogy vannak dolgok, amelyekben jók vagyunk. A munkahelyen különösen érdekes ez a jelenség. Sok ember számára teljesen természetes, hogy rengeteg energiát fektet egy feladatba, egy projektbe vagy egy probléma megoldásába. De amikor elismerést kap érte, zavarba jön. Pedig a pozitív visszajelzés elfogadása nem azt jelenti, hogy azt gondoljuk, tökéletesek vagyunk. Nem azt jelenti, hogy nincs hova fejlődnünk. Csupán azt jelenti, hogy képesek vagyunk elismerni azt is, ami már most is jól működik bennünk. A kapcsolatainkban is fontos szerepe van annak, hogyan fogadjuk a dicséretet. Amikor valaki szeretettel vagy elismeréssel fordul felénk, valójában kapcsolódni próbál hozzánk. Azt üzeni, hogy lát minket, értékeli azt, amit teszünk, és fontosak vagyunk számára. Ha ezt mindig elutasítjuk, a másik ember idővel azt érezheti, hogy nem tud igazán eljutni hozzánk. Ezzel szemben egy egyszerű köszönöm sokszor többet jelent, mint gondolnánk. Talán az egyik legfontosabb önismereti kérdés az, hogy miért hisszük el könnyebben magunkról azt, ami negatív, mint azt, ami pozitív. Talán érdemes lenne megtanulnunk, hogy amikor valaki őszintén megdicsér minket, nem kell rögtön bizonyítani, miért nem érdemeljük meg. Néha elég lenne csak annyit mondani, köszönöm. Mert lehet, hogy a másik ember nem túl értékel minket, hanem egyszerűen csak észrevesz bennünk valamit, amit mi még nem tanultunk meg értékelni. Mi lehet az oka, Robi, hogy sok embernek könnyebb elfogadni a kritikát, mint a dicséretet? Illetve ha elképzelünk egy ilyen embert, aki nehezen fogadja el a dicséretet, az ezzel ismerést, akkor hogyan lehet megtanulni azt szerinted, hogy valaki ebben elfogadóbb legyen és el tudja ismerni?
1: Hát nehéz azért mindig, és itt már megint az önbizalom hiány és a megfelelési kényszer játszik itt hatalmas nagy szerepet, tehát hogy mennyire fejlődtünk ki arra, hogy ellenálló képességünk az megfelelő legyen a bizonyos kritikákkal szemben. Tehát mindenképpen fontos azt megemlíteni, hogy az, hogy a kritikát nem tudja valaki elfogadni, az visszavezethető nagyon sok mindenre, de leginkább múltbeli dolgokra. Gondolok itt a személyiségre. Gondolok itt arra, hogy hogyan, miként neveltek a szüleink, milyen családi környezetben nőttünk fel. Gondolok arra, hogy milyen környezet vett minket körül. Gondolok arra, hogy mennyire voltunk az ellenálló képességre nevelve. Tehát, hogy mennyire vigyáztak ránk, mennyire voltunk féltett kincsek, és mennyire volt egy ilyen kis zseplő, amit a szüleink hagytak azért, hogy próbáljuk meg magunk megoldani a problémát. Tehát itt a múltba vezethető vissza nagyon sokszor az, hogy van-e önbizalmunk, és hogy magabiztosan tudjuk-e végezni az életben a dolgainkat és a különböző feladatokat megfelelőképpen lássuk el. Na most a kritikát ez az ember nem tudja elviselni, vagy csak nehezen, akiben nincs meg az a magabiztosság, nincs meg az a törekvés, hogy ő igenis lehet, hogy ez most nem sikerült, de nem baj, mert ilyen van az életben. És általában mindig azoknál fog ez előfordulni, akik egyrészt önbizalomhiányosak, másrészt pedig ebből fakadóan maximalisták. Tehát amikor azt állítod magad elé azt a mércét, hogy te nem hibázhatsz semmiben. Neked ezt maximálisan teljesíteni kell. Te nem hibázhatsz a munkahelyeden, maximális teljesítményt kell nyújtsál. Tehát ez okozza azt, hogy nem tudod a kritikádat, de olyan nem létezik, és nem csak a munkában, de bárhol az élet bármely területén.

0: esetén. Olyan nincs, hogy rólad ne mondanának kritikát. Olyan nincs, hogy olyan ember nem létezik, akiről ne fogalmaznának meg bármilyen kritikát. És igen, el kell tudni viselni, még ha nehéz is. Általában a negatív dolgokat nehezebben szoktuk kezelni, mint a pozitív dolgokat. Tehát ha dicsérnek minket, akkor az sokkal könnyebben, sokkal lazábban és másképp kezeljük, mint a negatív dicséretet, és most idézőjelbe tettem a dicséretet. Tehát igazából, ha jól megnézzük, akkor egyszerűen fejben dől el minden, tehát azt, hogy a kritikát hogyan kell kezelni, azt úgy kell kezelni, hogy abból nekünk tanulni kell. És ha ezt megjegyezzük, hogy a kritikából tanulni kell, de csak akkor abban az esetben, hogyha jogosnak érezzük a kritikát. Mert nagyon sokszor kapunk olyan kritikákat, olyan negatív visszajelzéseket, amelyek lehet, hogy valamilyen szempontból tévesen születtek meg. Tehát vannak olyan visszajelzések, amelyeknek nincs meg az alapja, nincs meg az igazság alapja, és olyan mértékben kritizáltak minket. Azt megint fel kell tudni ismernünk, hogy ez most valós vagy nem valós kritika, ami minket ért, tehát megállja a helyét ezen a szinten. Tehát semmiképpen se essünk bele abba a hibába, hogy minden, amit rólunk mondanak negatív dolgot, azt elhisszük magunkról. Mert nem biztos, hogy nem feltétlenül lehet minden esetben igaz az a kritika és valós. Tehát már innen kell elindulni, és akkor ha mégis úgy érezzük, hogy jogos volt az észrevétel, akkor pedig ne essünk bele egy csapdába, mert onnan kezdve nagyon nehéz lesz kimászni egy gödörből, hanem menjünk tovább, nem azt mondom, hogy emelt fővel, de akkor írjuk fel, hogy erre akkor figyelnem kell. És ha esetleg másodszor ugyanerre a teendőmre kapok ugyanolyan kritikát, akkor már el kell gondolkodni, hogy igen, valamit teljesen másképp kell csinálni az életemben. Akár, nem tudom, más döntést kell meghozni, máshoz kell forduljak, stb. Tehát mindenképpen törekedni kell arra, hogy ne a gödröt ássuk magunknak egy-egy kritika kapcsán, és ez ne húzzon le minket abban, hogy még jobban teljesítsünk, hanem segítse azt, hogy tényleg megálljuk a helyünket bármilyen döntés, az élet bármilyen területén is, mert így tudunk előre haladni.
1: Arról beszéltünk, hogy miért fogadjuk el mi emberek a kritikát inkább jobban, mint a dicséretet, és hogy mi az, amit tehetünk annak érdekében, hogy azért ez nem mindig így legyen. Most a zenével folytatjuk az adásunkat.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Üdvözöljük a kedves hallgatóinkat, és a pénzügyi tudatosságról fogunk beszélni a következőekben, a Pszichoaktívban. Amikor meghalljuk azt a szót, hogy gazdagság, legtöbbször valamilyen látványos dolog jut eszünkbe. Egy nagy ház, egy szép autó, egzotikus utazások, magas életszínvonal. A társadalom gyakran azt sugallja, hogy a gazdag ember az, akinek sok pénze van. Érdekes módon sok olyan ember létezik, aki magas jövedelemmel rendelkezik, mégis állandóan aggódik a pénz miatt. És vannak olyanok is, akik átlagosabb kereset mellett is tudatosan építkeznek, biztonságban érzik magukat, és hosszú távon stabil életet alakítanak ki. A különbség sokszor nem pusztán a pénz mennyiségében keresendő, hanem abban, hogyan gondolkodunk a pénzről, az időről, a döntéseinkről és saját magunkról. Talán az egyik legfontosabb felismerés, hogy a pénz önmagában nem tesz boldoggá. A pénz valójában lehetőség, hogy nagyobb biztonságban érezhessük magunkat, szabadabban dönthessünk, több időnk legyen azokra a dolgokra, amelyek igazán fontosak, és kevésbé legyünk kiszolgáltatva váratlan helyzeteknek. A pénz önmagában nem oldja meg a bizonytalanság érzését, ha valaki nem tanulja meg kezelni a pénzét, akkor gyakran több bevétel mellett is egyszerűen többet kezd költeni. Vagyis nem csak az számít, hogy mennyi pénz érkezik hozzánk, hanem az is, hogy milyen kapcsolatot alakítunk ki vele. A hosszú távú gondolkodás ereje. A pénzügyileg tudatos emberek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy képesek hosszú távon gondolkodni. Tehát nem csak arra fókuszálok, hogy mit szeretnék most, hanem mit szeretnék 10 vagy 20 év múlva elérni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy valaki ne élvezze a jelent, arról, hogy megtanulunk különbséget tenni a között, ami valódi értéket ad, és a között, ami csak pillanatnyi örömöt jelent. Hiszen egy vásárlás adhat néhány perc vagy néhány nap boldogságot, de egy jól megtervezett pénzügyi döntés évekre adhat biztonságot. Érdekes módon sok sikeres ember nem a pénzt tartja a legértékesebb dolognak, hanem az időt. A pénz bizonyos mértékig vissza lehet szerezni, az időt azonban nem. Van, aki minden szabad percét csak fogyasztással tölti, nézi a telefonját, sodródik az ingerekkel, halogatja a változtatást. Más pedig időt fektet önmagába, tanul, fejleszti magát, új készségeket sajátít el, kapcsolatokat épít. Ez a második út nyilván nem feltétlenül hoz azonnali eredményt, de hosszú távon értéket teremt. A pénzügyi stabilitás sokszor hétköznapi döntések alapján épül fel. Tehát apró döntések, egyetlen kávé vagy egyetlen vásárlás általában nem változtatja meg az életünket, de a több ezer apró döntés, amelyet éveken keresztül meghozunk, már igen. Tehát a pénzügyi siker gyakran nem egy nagy ugrás vagy egy nagy esemény eredménye, hanem sok kis lépésnek köszönhető. Az önfegyelem is egy fontos szempont. Az, hogy ugye ez negatívan hangzik maga a szó, és mintha egyfajta lemondást jelentene, meg szigorúságot, de valójában inkább választási képességet jelent. Hogy képesek vagyunk azt mondani, hogy most nem feltétlenül ezt választom, mert fontosabb célom van. Tehát most például nem költöm el a havi fizetésem, vagy most nem adom fel a tanulást, mert később ezzel szeretnék valamit kezdeni. Tehát a rövid távú öröm és a hosszú távú cél gyakran versenyez egymással, és a tudatosság abban segít, hogy nem mindig az azonnali jutalom nyerjen. Nyilván érzelmek is vannak a pénzügyek mögött, hiszen vásárolhat valaki azért, mert éppen egy stresszes napja volt, vagy mert csak úgy jutalmazni szeretné magát, vagy mert a szomszédom lecserélte a kocsiját, és akkor én is le akarom egy hónapon belül cserélni, mert neki is, most nekem is új kocsi kell. Szóval érzések is befolyásolnak minket, és azért ilyenkor jó feltenni magunknak a kérdést, hogy valóban szükségem van-e arra, amit meg akarok vásárolni, vagy csak valamiféle érzést akarok vele kielégíteni. És hát fontos, hogy sok ember egész életében pénzügyi célokat hajszol, majd amikor eléri őket, rájön, hogy önmagában a pénz nem adott választ minden kérdésre. Tehát fontos szempont az, hogy hogyan alakítunk ki olyan szokásokat, amelyek nem csak több pénzt, hanem több szabadságot és biztonságot adnak. Robi, te hogyan látod a pénzügyi tudatossága szerinted egy tanulható szokás, vagy inkább magunkkal hozzuk, mint személyiség? És a másik, amire kíváncsi lennék, hogy megosztanál-e a hallgatókkal olyan szokásokat, mondjuk mondjuk hármat, most mondom, hogy három olyan szokást, ami szerinted nagyon fontos ahhoz, hogy ha valaki tudatosabb kapcsolatot szeretne ápolni a pénzzel.
1: Első kérdésre a válaszom az, hogy szerintem mindkettő, tehát lehet személyiségből adódó, és lehet tanulható is, mert egyébként egyrészt hozott magaddal, a személyiséged által, másrészt pedig tudsz elég sok jó új dolgot tanulni, amit tudsz alkalmazni. Igazából a személyiségből adódó pénzhasználat az általában egy kicsit óvatosabb, kicsit ilyen ösztönösebb, kevésbé jellemző az, hogy két kézzel szórod a pénzt csak azért, mert olyan a személyiséged, az igazából sokkal inkább a tanulhatóságra tenném át, tehát az, hogy igazából két kézzel szórom a pénzt, de azért szórom két kézzel, mert most én úgy döntöttem, hogy én inkább ezt az életmódot élem, hogy tehát az már egy tudatos és nem a személyiségből fakadó. Ez egyébként érdekes, mert ugyan, hogy meg tudunk tanulni, tehát egy nagyon jó példa főzni például, tehát megtudjuk, hogy mit, hogyan, milyen alapanyagokat hogyan rakunk össze, ugyanígy tanulható egyébként a pénzhasználat és a pénzügyi tudatosság, megtanulunk költségvetést készíteni, egy kis házi kockás füzetbe vezetett költségvetést, vagy akár Excel táblába is most már, amikor felírjuk, hogy éppen mekkora a kötelező kiadásunk, és akkor azon felül még milyen igények mi egyéb fér bele, és igazából ezáltal tudunk vésztartalékokat is képezni, tudunk hosszú távon gondolkodni és tervezni, tehát ez majdnem olyan, mint egy pénzügyi számviteli világban, amikor a különböző mérlegsorokat átformálod a háztartási kiadásokra, tehát ott is kell céltartalékot képezned a jövőbeli kiadásokra, vagy amit már látsz, hogy az még várható, akkor arra kvázi egy céltartalékot képzel, gondolok egy autóvásárlásra, vagy bármire. Tehát az pont ezt a sort jelenti, ez már tanulhatóság kérdése. És ami érdekes egyébként, hogy a családi minta is sokat tud ebben segíteni, azt, amit otthon látsz a szüleidtől, azt próbálod alkalmazni, és próbálsz a szerint élni. Lehet, hogy megvan a megfelelő pénzmennyiséged, a kereted, de hogy mégsem veszed meg a legdrágább autót, mégsem veszed meg a legdrágább lakást a Rózsadombon, és akkor még sorolhatnám. Tehát igazából tudatosan ezt az otthonról hozott dolgokat építed bele az életedbe. És a személyiséget, hogyha ezt össze akarnám foglalni, akkor azt mondom, hogy a személyiség az ad egyfajta kiinduló pontot, tehát megadja azt, hogy honnan kell elinduljál, és akkor a tanulhatóság, a szokásaid, azok pedig végül egy eredményként, tehát az eredmény az maga a pénzügyi tudatosság, azt pedig a szokások fogják majd felépíteni. Tehát megvan egy kiinduló pont, azt hozod magaddal, és onnan pedig jönnek a szokások. És ha három olyan szokást kellene felsorolnom, amit igazából alkalmaznék, az egyik az, hogy legyen minden forintnak, legyen meg a helye. Nem feltétlenül az, hogy mindent osszunk be, hanem így, ahogy beszéltük, hogy a költségvetést készítsük el, és akkor meg legyenek a kötelező kiadások. Megnézzük, hogy éppen akkor eldöntjük, hogy mi lesz a pénznek a szerepe, ami után megkaptuk a fizetésünket. Tehát az egyfajta költségvetés. A másik, amikor megkapjuk a fizetésünket, vagy egy nagyobb összeghez jutunk, nézzük meg, hogy kinek és mivel tartozunk, és nézzük meg, hogy mennyi az általános rezsiköltség, a hitelek, a bármi, és ami nem automatikusan történik a számláról levonásra, vagy kifizetésre, akkor azokat fizessük ki, rendezzük. Tehát mindent, amit fizetnünk kell, azt az adott fizetésből, amikor megérkezik, azt fizessük ki, és ez is egyfajta tudatosság, és ami marad, abból pedig már szabadon tervezhetünk az előzőek módon. Nagyon fontos az, hogy a megtakarítás az ne a maradék legyen, hanem például lehet azt is eljátszani, hogy amikor a kötelező dolgokat kifizetted, akkor egyfajta rezsi költségnet számíts fel magadnak is. Tehát azt mondod, hogy a fizetésednek a 10%-át te azt magadnak fizetsz. És akkor, ha valakinek ez így nehéz és rossz belegondolni, akkor meg nem szeretne fizetéséből elvenni, akkor gondoljon arra, hogy egyszerűen ez egyfajta céltartalék képzés lesz. Tehát már, amikor kifizetem a hiteleimet és kifizetem a rezsiköltséget, akkor magamnak is fizetek egy X összeget, ami nem tudom, az fizetése 10%-a mondjuk.
0: És ezt hogy érted azzal a 10%-kal, azt, hogy azt félreteszi mindig azt a 10-et, vagy az...
1: Hát igen, ez egy másik számlára, igen. Aha. Egy másik számlára, vagy éppen ha valaki nem vezet annyi bankszámlát, akkor ezt lehet a uh-huh. régi hagyományos párna alatti módszerrel, uh-huh. tehát akkor otthon gyűjtse azt a fizetésnek a 10%-át. Ugye most készpénz költség nélkül felvehető az automatákból, tehát ezt is lehet
0: vagy alkalmazni. Fektesse be, akár nem, ilyen állampapírt vesz mondjuk rajta, az is lehet, és valami biztonságosban akár.
1: Hát azt is lehet, igen, csak mivel itt a rendszeres megtakarításról van szó, uh-huh. ezért kis összegeket, most mondok egy havi 30 000 forintot, uh-huh. azt úgy lenne célszerű, hogy vannak olyan megtakarítási formák, amihez mindig hozzá tudsz adni valamit.
0: Aha.
1: Tehát ez a rendszeres havi megtakarítási forma, ami kevesebb kamatot fizet, uh-huh. mivel kisebb a kockázata, de mégis gyarapítod a pénzedet. De egyébként, ha valaki nem szeretné ezt alkalmazni, és el tud tekinteni a kamatoktól, meg az éves plusz kamatoktól, igen, akkor ezt magának is gyűjtögetheti. Tehát ezt az összeget, és akkor valószínű, hogy nem fog neki gondot okozni az, hogy mondjuk nem tudom, adott hónapban annyival kevesebb pénz van, mert ott van egyébként csak máshol megtakarításként. Tehát igazából ezt tudnám, uh-huh. és a másik, a harmadik, nem utolsó sorban, az pedig az, hogy amikor eldöntünk valamit, hogy én most szeretnék venni egy új házi mozi rendszert, és akkor beleélem magam, és azonnal indulok az üzletbe, akkor lehet, hogy megveszem a legdrágábbat, mert bennem van ez a flow. De ha azt mondom, hogy szeretnék venni egy házi mozi rendszert, utána nézek, utána járok, és majd egy hét múlva, nem tudom, elmegyek az egyik üzletbe, és megveszem, egy kicsit maga a lelkesedés leülepszik, és egy olyan tudatos döntést fogok hozni, ami nem biztos, hogy a legdrágább eszközt fogja számomra nyújtani. Tehát arra gondolok, hogy a hirtelen felindulásból történő vásárlás, az lehet egyfajta pénzkidobásszerű dolog, mert akkor a legjobbat, a legmodernebbet, a legfrissebbet szeretném kihozni a boltból, de hogyha eltelik egy pár nap, akkor lehet, hogy rájövök, hogy igazából a legújabb termék az majdnem, hogy ugyanolyan, mint az egy évvel ezelőtti kiadott, csak nem tudom, dizájnban más, de amit tud, azt ugyanannyit tud, és akkor nem tudom, valamivel olcsóbban megveszem azt az egy évvel korábban kiadottat, mint a jelenlegit. Szóval ezért mondom, hogy igazából, ha hagyunk egy kis időt, akkor lehet, hogy még itt is tudunk megtakarítani.
0: Olyan ötleteket osztott meg most veletek Robi, amik segíthetnek a pénzügyi tudatosság elérésében. Én szerintem érdemes ezeket végiggondolni, mindenki maga módján, akár módosíthatjátok is, ahogy jónak látjátok, de szerintem kiindulási pontnak ezek tökéletesek voltak. Most zene következik itt a Pszichoaktívban.

0: ez, akit a legjobban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora a Pszichoaktív volt hallható. Keresztes Balázs, Erdős Róbert és én magam Szabó Ferenc nevében is köszönjük szépen az elmúlt egy órában a figyelmet. Jövő héten szerdán 7 órakor újra jövünk.
3: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazinműsorát hallottad. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok. Hamarosan véget érhet Montenegro EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Csütörtökön még több felé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merrák ellen Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
5: Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Wern 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban Lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pálya változó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi elmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlan piaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

0: Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
1: Balaton Rádió.
2: Balaton Rádió.

Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés,

miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

0: Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton felvidéki nemzeti parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton felvidéki nemzeti park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A nemzeti park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltő és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízi világnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A nemzeti park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?

0: 10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: Kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Reklámot hallottál.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: Nőtt az utazások száma és csökkent a késéseké a balatoni vasúti forgalomban. A hatodikosok idén is ugyanazt az oltást kapják. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal, írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia rendezésről. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt. Hangsúlyozva, mindig is olimpia párti volt. A döntési helyzet akkor állhatna fenn, amikor már a shortlisten szerepel Budapest, tette hozzá. A főpolgármester rámutatott arra is, hogy ugyan mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak. Azt mondta, nagyon büszke lenne arra, ha megvalósulna az első nemzet közép-közép-európai olimpia. Mint az interjúban elhangzott, jelenleg a 2036-os olimpiai pályázattal tájékoztatási folyamat zajlik, még nincs budapesti pályázat. A hatodik osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adakel néven engedélyezett emlékeztető diperteoltást kapják. Akkor is a vakcina egyes tételeinek dobozán a Triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MT-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Az NNGK azt írta, megértik, hogy a szokatlan elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, de ezekkel forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz. Az egészségügyi szakemberek feladata az érthető tájékoztatás és az egyéni egészségi körülmények mérlegelése.
6: Időjárás.
7: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
9: Pódiat vett ki a magyar vásárlókra az Alibaba. Nem is tudtak róla azok, akik az Alibabától rendeltek, hogy már tavaly szeptember óta 4,5%-os az ő általuk elnevezett Magyarország pódi megnevezésű tételt fizettettek ki velük. Mi van most? Van-e annak realitása, hogy visszakapják a jogtalanul kirót összeget? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A múlt héten beszéltünk a téli sportok veszélyének kapcsán az utasbiztosításokról, nagyon sok fontos információ hangzott el. Ma azonban folytatjuk ezt a témát, de ezúttal a bankkártyához járó utasbiztosításokkal fogunk foglalkozni. Vagyis a fő kérdés az, hogy mire elég, vagy éppen mire nem az ilyenfajta biztosítás. Valós vagy hamis biztonságérzetet adnak az ilyen ingyenes, a bankok részéről adott biztosítások. Aztán egyre több szó esik az úgynevezett sérülékeny fogyasztókról, mi is szinte minden műsorban most már kénytelenek vagyunk erről beszélni. Ez önmagában nagyon is üdvözítő lenne, ám nem azért kellene beszélnünk róluk, mert ugye egyre több a hát nem olyan tisztességes vállalkozás, amely kifejezetten rájuk utazik, őket húzza le, csapja be. Nekünk is van felelősségünk abban, hogy a környezetünkben lévő sérülékeny fogyasztókat megvédjük, úgyhogy folytatjuk ezt a témát is. Aztán megszűnik a 2G hálózat, gondolom ezzel a hírrel már majd mindenki találkozhatott az elmúlt hónapok során. Azzal bizonyára csak az érintettek kezdenek szembesülni, de csak kezdenek, hogy aki még ezen a hálózaton van, nem tudja majd használni a mobiltelefonját. Márpedig nem kevesen vannak az érintettek. A mobilt használók 15%-a állítja ezt egy statisztika. És végül javítási határidők. Mikor mennyi idő alatt kell megjavítani a jótállási idő alatt az elromlott terméket? Hol van a tűrőképesség határa? Tehetem föl ezt a kérdést. Egyébként meg nagyon kíváncsi vagyok majd a szakértő válaszára. Ezekre a témákra számíthatnak azok, akik velünk töltik az elkövetkezendő egy órát. Már is kezdünk. Utasbiztosítás, tehát pont a múlt héten beszélgettem egy szakértővel, egy biztosítási szakértővel arról, hogy milyen paraméterek azok, vagy hogy mondjam, milyen mankók azok, amik alapján érdemes megkötni a síbiztosítást, mert ugye továbbra is azt gondolom, hogy ez az egyik legveszélyesebb sport, és mint ilyen nem árt, hogyha nagyon jól bebiztosítjuk magunkat. Viszont ennek kapcsán elgondolkodtam azon, nekem is van a bankkártyámhoz tartozó biztosítás, és bizony én már többször elutaztam úgy külföldre, hogy azt mondtam, hogy hát ott az a biztosítás, én nem fogok most szaladgálni és kötni másik biztosítást. Minden Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét, aki már egyébként itt van, szia!
10: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat!
9: Arra kértem, hogy ő azért nagyobb rálátásod van erre, szóval ez egy nagyon jó gesztus a bankoktól, hogy aranykártyához, sőt lehet, hogy már nem csak aranykártyához, de hogy azt mondják, hogy hozzáadnak ők grátis egy biztosítást, de mire jók valójában ezek a biztosítások? És a másik nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hogyha nekem van egy ilyen biztosításom, de én kötök egy rendes, tehát egy hagyományos utasbiztosítást is, akkor az a kettő az egymás mellett elfér-e, mert én már hallottam tőled olyat, hogy
10: káron gazdagodás, igen. Így hívják ezt a fogalmat.
9: Úgy szeretem, mikor kimondod,
10: igen,
9: hogy ilyenkor van-e.
10: Egyszerre csak egy biztosító térít egy kárra, igen. Hogyha két biztosító van a történetben, akkor ugye egymásra is tisztázzák, hogy milyen arányban is ki, és milyen kockázatokra térít. Összességében az utas biztosítások kontra bankkártyás utas biztosítás kapcsán azt tudom mondani, hogy nem nagy meglepetés talán, hogy a bankkártyákhoz azért alacsonyabb limitek, alacsonyabb szolgáltatások és adott esetben több kizárás a biztosító részéről társul. Tehát, hogyha úgy gondolkodunk, hogy netán van egy európai utasbiztosítási ilyen állami jellegű kártyánk, mm-hmm. és van egy bankkártyánk, hogy bátran elindulunk bárhova, akkor nagyon nagyot tévedünk. Lehet, hogy ezek a limitek olyan élethelyzetekben, ahol adott esetben nagyon nagy kárkifizetés kellene, nem elegendőek. Ugye az európai kártya az sürgősségi, gyors orvosi ellátást tud szavatolni, de mondjuk fogorvosi ellátást azt nem szavatol, kórházi napi térítést nem szavatol. Ez egy nagyon jó alap kiegészítő dolog. A bankkártya esetében pedig akkor lehet baj, hogyha én olyan irányba megyek el Európába, vagy leginkább Európán kívül, Amerikába, Kanadába, ahol nagyon-nagyon magasak a kárkifizetési limitek. Az előző adásban említetted, hogy volt szó a síbiztosításról, ha egy extrém helyzet van, tehát helikopteres mentés kell, gletszersielés, annak beláthatatlan nagy költségei vannak, az Egyesült Államokban, Kanadában pedig akár bizony valamiféle sürgősségi beavatkozás, kórházi ellátásnak olyan költségei vannak, amelyek nem pár tízmilliós költségek, amit mondjuk akár egy gold, egy magasabb szintű bankkártyás kifizetést tudna, hanem százmilliós és akár milliárdos, hiszen egy hagyományos felső kategóriás utas biztosításnál, ahogy az előző műsorban is hallottuk, akár korlátlan lehet balesetnél, betegségnél a kifizetés, de több százmilliós is.
9: Van-e összefüggés a kártya miensége, tehát, hogy arany, ezüst, vagy egy sima, nem dombornyomot, azt hiszem így kell mondani, a mögött álló biztosítás között, vagy nincs, vagy mindegyik ugyanazt kapja az adott banktól?
10: Nagy általánosságban van, tehát tényleg egy platina, egy gold kártyához általában magasabb limitek vannak, de nagyon meglepő, amikor én néztem ezt az összehasonlítást, hogy akár diák kártyákhoz is kínálnak bizonyos mértékű, de tényleg általában alacsonyabb limiteket. Arra is nagyon kell figyelni, hogy vannak olyan bankkártyák és bankok, ahol ezt külön kérni kell a biztosítást, és miközben a legtöbb helyen be van építve a kártya alapdíjába, vannak olyan bankok, ahol adott esetben kiegészítőként bizonyos összegeket ezért fizetni is kell. Tehát mindig az ördög a részletekben, ezt nézzük meg a limiteket, és nézzük meg a kizárásokat is. Például az útlemondásra nem fizetnek a bankkártyás biztosítások, ezt valamiért kihagyják, és ugyanakkor a másik oldalon vannak olyan kockázatok, vannak olyan fedezetek, ahol nagyon magas összeget fizetnek, meglepően magasokat, például a beteg hazaszállítására versenyző képesek ezek a bankkártyás biztosítások a klasszikusokkal, vagy, hát ez egy kicsit fekete történet, de hogy például a holttest hazaszállításánál is gyakorlatilag ugyanúgy ezeket a költségeket fizetik. Aha. Vannak, ahol viszont nagyon alacsonyak ezek a limitek, vagy hát relatív alacsonyak a klasszikus utasbiztosításokhoz képest, nem csak a betegség, baleseti térítés, hanem például a podgyász kárnál is, ott akár fele is lehet, 1-200 000 forint, miközben tényleg egy combosabb, jobb klasszikus utasbiztosításnál ez akár 500 000 forint is lehet.
9: Vagyis akkor annak alapján, amit elmondtál bennem, logikusan az rajzolódott ki, hogy akkor, hogyha elutazunk külföldre, akkor érdemes kötni nem bankkártyához kapcsolódó sima utasbiztosítást is.
10: Úgy fogalmaznék, hogy nézzük meg pontosan, hogy hová megyünk és mit fogunk csinálni. Európán belüli város látogatásnál azért tényleg közebb a kórház, kisebb a kockázat, teljesen más a helyzet. Ott lehet, hogy ha egy jó kártyánk van és jó limitek vannak, azok elegendőek. Ha elmegyünk tényleg egy gletszersíelésre, vagy Európán kívülre egzotikus helyre, honnan nehezebb a mentés, nagyobbak a kockázatok, akkor bizony lehet, hogy egy klasszikus utasbiztosításra ezt ki kell egészíteni.
9: Jó, hogyha kettő kérdésem van. Az egyik az, hogy ha én mondjuk holnap el akarok utazni, és besétálok a bankomba, akkor oda kell-e, hogy adják nekem, hogy az a biztosítás, ami az én kártyám mögött van, az mire jó?
10: A bank ebben a történetben egy közvetítő, méghozzá ő is szerződésben áll egy biztosítóval, tehát a szolgáltatást nem a bank nyújtja, hanem a biztosító. Ebből következően nagyon-nagyon fontos, hogy ha tényleg baj történik, nem a bankot kell hívnom, hanem a biztosító asszisztenciáját.
9: De azt tudom, melyik biztosítónál van például.
10: Itt van a nagy felelősség a banknak, neki ezeket, az információkat, akár a honlapján is, akár az ügyfélszolgálaton, hogyha érdeklődöm, el kell mondani. Aha. A biztosításokhoz, utasbiztosításhoz egy egyoldalas, nagyon egyszerű ügyféltájékoztató is járul, ami például
9: ezt
10: egy táblázat.
9: Ezt mi fog odaadni, mikor kártyát cserélek? Vagy mikor?
10: Nem, ezt alapból nagyon kevés bank adja így kapásból oda, de hogyha például egy ilyen útra én készülök, akkor felelős fogyasztókon érdemes ezt megkérdezni. Lehet, hogy a bank azt fogja mondani, hogy én közvetítőként ennyit tudok mondani, de érdemes a biztosító, vagy a honlapnál, vagy a biztosítónak az asszisztencia szolgáltatásánál ezt megkérdezni telefonon, hogy milyen limitek vannak, milyen kifizetések vannak.
9: Hát én azt gondolom, ezzel nem fog bajlódni, hanem egyszerűen kötök egy utasbiztosítást, de akkor a káron gazdagodás, ez nekem nagyon. Ezt beszéljük meg, tehát nekem van a bankkártyához egy biztosításom, de én ezzel nem foglalkozom, mondom én, történik valami baj, mondjuk a kocsim megadja magát Európán belül, nyilvánvaló, akkor kifizeti a révészt, kifizeti a bajomat, kinek nyújtom be a számlát?
10: A jó hír az, ha ez jó hír, hogy a bankkártyás utasbiztosítások azok alapvetően a személyre vonatkoznak, tehát itt a bankkártyás utasbiztosítás ez szóba se jöhet. Ugyanígy korlátozottabb, mert klasszikus utasbiztosításnál családra is tudok együtt kötni, iskolai csoportra, ez csak a személyre szól, tehát itt ez a kettő dolog nem játszik. Ha olyan vagyoni típusú kár van, tehát mondjuk egy podgyászkár, akkor az a biztosító, amelyik fizetett, elszámol esetleg a másik nem fizető biztosító.
9: Mindegy, hogy melyikhez nyújtom be magyarul? Vagy megnézem, melyik fizet többet?
10: Ők gyakorlatilag adott esetben lebeszélik egymás közt, hogyha meg kell ezt a kárt osztani, akkor melyik fogja a felelősséget válni. Az nem fog bekövetkezni, hogy én kétszeres kárkifizetést kapok arra a kárra, mert csak azokig a mértékekig fognak így fizetni. Tehát, hogy nem fog az, hogy az egyiknél 300 ezer, másiknál 700 ezer, és akkor az 1 milliós káromat is kifizetik, hanem meg fognak osztozni arányosan a káron.
9: Igen, de azzal, hogy itt két bank egymás között kommunikál, biztosító, azzal én időt vesztek, nem? Tehát ez feltételezi, hogy lassabban fogom megkapni a kifizetést, azért erre számítson az, aki...
10: Szerintem azért ezt minél gyorsabban megfog. Tehát lehet, hogy ez úgy fog megtörténni, hogy az egyik kifizeti a kárt, és utána ők elszámolnak egymással, és utána ezt rendezik. Tehát ez nem feltétlenül megy a rovására.
9: Én nézegettem a pénzügyi békértetőnek az ügyeit, amik nyilvánosak, és nem sok ilyen ügy van. Tehát úgy látom, hogy ezek flottabbul mennek, és ezt a hallgatóknak is mondom.
10: A biztosítás körülbelül az egyharmadát adja a pénzügyi békértető testület kárainak, de azért de inkább, inkább az élet, inkább a nagy ingatlan biztosítások, igen, az utas az valóban sokkal kisebb mértéket jelent, de attól még nagyon nagy bosszúság, hogyha hát tényleg hogy? Elutasítják, pedig úgy érzem, hogy nekem volt arra is fedezetem, hogyha nagyon hosszan történik meg a kárkifizetés, azért ebből lehet bosszúság, de ez kevésbé jellemző.
9: Jó, tehát akkor aki külföldre utazik, és abba a biztonságérzetben van, hogy neki bankkártyájához van kapcsolva egy szolgáltatás, de ezt gyorsan elmondom, de nem a bank, hanem a bank vett, tulajdonképpen közvetít egy biztosítást, akkor egyrészt, hogyha baj van, akkor nem a bankhoz kell szaladni, hanem ahhoz a biztosítóhoz, akitől ezt vásárolta. A kettő érdemes előtte még tisztázni, akár bemenni egy bank ügyfélszolgálatára, szerintem két perc alatt kiderül, hogy mire is jó az az ingyenes biztosítás, amit mi ingyen kaptunk, de emellett mérlegelni kell, attól függ, hogy hova utazunk, meg mik a prioritások, és sima utasbiztosítást is érdemes kötni. Itt nincs károngazdagodás, mint például más történetekben, majd arról egyszer külön megint beszélni fogunk, mert itt a két biztosító egymással lezsírozza, hogy kifizetik, és aztán gyakorlatilag elrendezik az összeget egymás között. Nagyjából ez a legfontosabb.
10: Tökéletes összefoglaló volt.
9: Köszönöm szépen, meg azt is, hogy eljöttél.
8: Facsipesz.
9: Pódíjat vett ki a magyar vásárlókra az Alibaba, és ezzel tele volt az elmúlt hetekben a sajtó, és én amire legjobban fölkaptam a fejem az, hogy 4,5%-os ilyen, nem is tudom, Magyarország pódíjat, vagy mi a fenét vetette ki, amit én egyszerűen pofátlanságnak tartok, már bocsánat, és az, hogy szeptember óta fizették az emberek, és ezt nem is tudták, hát ezen háromszorosan föl vagyok háborodva. Két megszólított vendégem is lesz ebben az ügyben, az egyik Siklósi Máté, aki fogyasztóvédelmi szakértő, és aki ugyan egy kicsit náthás, de már meg is érkezett a stúdióba. Szia Máté, köszönöm.
11: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
9: És Edman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke is itt van, akivel egyébként nem erről akartunk beszélni, nem is erről fogunk, de azt szeretném, hogy ő is elmondaná a véleményét, meg azt, hogy egyáltalán hatósági szinten történik-e valami. Én ezt vérlázítónak tartom, de még mielőtt megszólalnának, én például azt gondolom, hogy velem háromszor először üt el, és soha többet fordulhat elő, hogy én például az Alibabáról rendeljek. Tehát, hogy azért az emberek, a vásárlók, azok is ki tudnak csinálni egy-egy ilyet, hát egy csomó ilyen, ugye már haldoklik és szűnik meg ezek a különböző Kínából származó nagy internetes marketplace-ek. Szóval, hogy azt gondolom, hogy sokan nem is rendelnek most már, de most mi van azokkal, Máté? Tehát mit kell itt tudni az egészről?
11: Elvi okokból még annak ellenére sem, hogy a piacot fontos ismernem, nincsen Alibaba regisztrációm, ezt fontos elmondani. Egyébként a többi marketplace-hez sincsen Európán kívül. Azt gondolom, hogy nagyon fontos fogyasztói magatartás és hozzáállás, hogy 160 ezernyi apró műanyag és olcsó műszaki kütyű miatt azért a saját kis európai web áruház rendszerünket és piaci rendszerünket nem feltétlenül fontos tönkrevágni. Tehát nagyon fontos van, hogy bármit, amit mondok, az nem azon a tapasztalaton alapszik, ami egyébként nagyon gyakran, hogy tudom, kipróbáltam és ismerem. Egyszerűen tényleg elvi okokból én se Temura, se Sinyre, se Alibabára nem regisztráltam soha. A másik, ami fontos, hogy nyilvánvalóan az egy érthető dolog, hogy egy vállalkozás tapasztal egy adott országba, ahova kereskedni szeretne, valamilyen plusz terhet, de nem nagyon hallani olyanról, hogy ezt a plusz terhet, amit tapasztalnak, azt így fogja és egy ilyen csomag formájában oda dobja a fogyasztókra. Azt gondolom, hogy ez a magatartás, vagy ennek a, hogy olyan pökhendisége okozza azt a felháborodást, amit te is mondtál, teljesen jogosan. Tehát az egyszeri fogyasztónak igenis felmerül, hogy akkor most komolyan, most akkor fogom magam, és szerzek egy IP címet Szlovákiából, és akkor nincs, vagy egy címet, vagy odaszállítatom ki egy boxba, vagy valami hasonló.
9: Hát szerintem és akkor meg már nem tudunk büntet. Lenni az Alibaba nélkül.
11: Tehát, hogy ez a kérdés, ez itt van. A másik, hogy nyilván azok, akik viszont, és nem akarok senkit bántani, elmondtam a saját véleményemet, de nyilván van másik vélemények, akik meg fontosnak találják innen vásárolni, ők meg eldönthetik még mindig szabadon, hogy ezzel a díjjal együtt vásárolni, meg szeretnék-e vásárolni azokat a dolgokat, amiket meg akartak. Az egy nagyon fontos kérdés, ugye az mindig az apró részletekben rejlik, hogy ez a díj, ez látható-e akkor, amikor ők a vásárlásról döntenek, amikor az ügyleti döntésüket meghozzák, ott van-e feltüntetve pontosan és jól láthatóan, és a lépések, a folyamat minden egyes elemében, ugyanúgy, ahogy a kiszállítási díj, az esetleges csomagolási vagy utánvéddíj, bármi olyan díj, ami ugye az elkereskedés
9: csatlakozhat. És a Magyarország pótdíj.
11: Nem így ő. Van, tehát hogy ez látszik-e a regisztrációkor, vagy nem. Illetve a másik, hogy ezt hogyan tálalják.
9: Na
11: és
9: jó,
11: akkor
9: már
11: itt teremtek teret a Lejtman Norbinak, aki hatósági szemmel ezt megmondja.
9: Tehát megnéztétek egyáltalán? Ott van egy ilyen tétel, hogy Magyarország pódi, ez így paculekba ki van írva?
12: Hát kifejezetten nem is magyarul, hanem elnézést, igen, angolul, és ezt mi is vizsgáljuk egyébként is a gazdasági versenyhivatal is. Itt a kommunikáció, ahogy Márt is mondja, nagyon nem mindegy, hogy mire hivatkozással vezetünk be akár pótdíjat.
9: Mert pótdíjat elvileg lehet.
12: Nyilván, ha meghatározzuk, hogy mi alapján áll össze a fizetési tétel, vagy a termék árának a tétele, és az összetétele, akkor az meghatározható. De olyat például semmiképpen sem mondhatunk, hogy nekünk van egy adott kormánnyal megállapodásunk, mint Magyarország kormányával. Mert egyébként nincs is ilyen, és ilyenre hivatkozni nem lehet. Arra hivatkozni sem, hogy mi most egyébként ilyen, hát egyenlő bánásmód és Európai Uniós szabályok tekintetében is, még hogyha nem is EU-s cégről van szó, nem tudom, hogy ez mennyire tisztességes, szerintem egyáltalán nem az, hogyha azt mondjuk, hogy Magyarország pódi. Még ha azt mondanák, hogy Európai Unió pódi, de még azban sem vagyok egyébként biztos.
9: De utána néztetek, Szlovákiai pódi
12: nincs Szlovákia pódi.
9: Nem, csak ez egy példa volt, tehát máshol nincs, ez Magyarország ellen. De vajon miért? Nem tudjuk.
12: Kifejezetten ennek adópolitikai oka is vannak, amiben én nem mennék be a fogyasztóvédelmi
9: kérdéskörben. És ez nem egy politikai műsor.
12: Abszolút, tehát emiatt van, és eljárás is indult egyébként onnan a fogyasztóvédelmi hatóságnál és a gazdasági versenyhivatalnál is, mert az egy tisztességtelen piaci kereskedelmi gyakorlat, és tisztességtelen piaci magatartás is bejöhet adott esetben.
9: Aha. Tehát akkor ti nem tudtatok róla, és hogy angolul van ez szabályos? Ez nem szabályos, nem? Hát minden magyarul van, mert én viszont fölmentem az Alibabára, és magyarul adnak nekem információkat. Én nem rendeltem semmit, tehát nem jutottam el a Magyarország pódig, de tőletek kérdezem, akár Máté is, hogy ez tisztességes, hogy minden magyarul van, ezt meg angolul írják, meg a magyar úgyse tud angolul, vagy mi, lenéznek? Nem értem.
11: Alapvetően azért ebben a műsorban nagyon sokszor elmondtuk nagyon sok esetben, hogy amint az Európai Unió határait átlépjük egy vásárlásnál, és ez online vásárlásnál ugye a kanapénkból történik meg, akkor egy csomó olyan kockázatot fogunk behúzni, ami kockázat az Európai Uniós tagállamok webáruházai esetében nincsen fönn. És azt kell mondjam, hogy míg bár több jogszabályban és elszórva, de a tagállami nyelven, tehát az olyan nyelven, többféle megfogalmazás van jogszabályban, olyan nyelven, amiben az adott országban általában kommunikálnak elvárás tájékoztatás esetében az fennáll. Tehát, hogyha a díj, a termék megnevezése, a termék leírása, a szolgáltatás leírása magyarul van, egyértelműen Magyarországra irányuló szolgáltatásról beszélünk, tehát szállít ki magyar címekre, megadja forintban, stb. Ezeket ma már nem olyan nehéz összeszedni, ott alapvetően a teljes magyar nyelvi tájékoztatás elvárható. Ugyanakkor egy borzasztó nagy kérdés, hogy ugye ezeket az egyébként Európai Uniós szabályokat, amelyeket a bíróság megerősített, és minden egyes olyan elkereskedelmi szervezetre érvényesek, akik ezekbe a tagállamokba forgalmaznak, hogy ezt hogyan lehet egy, és akkor ne csak kínait mondjuk, hanem egy kolumbiai, egy ausztrál vagy egy japán webshopon leverni, az egy borzasztó jó kérdés, az a hatóságok fellépésén és a vállalkozás együttműködőkészségén is múlik.
9: Tehát akkor magyarul egyet tehetünk, nem rendelünk onnan, én kimondom. Norbi?
12: Egyetértek, csak még továbbvéve a témát, és teljesen véletlen, hogy így jött ki a lépés. Pont múlt héten, amikor ez az egész Alibaba ügy kirobbant.
9: Volt azon, az már két hete is.
12: Igen, de múlt héten az véletlenszerűségre akartam ezzel utalni, hogy éppen múlt héten indítottunk mi el egy nagyszabású vizsgálatot a Nemzeti Népegészségű és Gyógyszerészeti Központtal közösen, ami kifejezetten a termékek termékbiztonsági szabályának megfelelőségére vonatkozik.
9: Magyarul?
12: És a globális, ezt is elfogadom, a globális online piactereken árusított termékekre, magyarul Alibaba, AliExpress, Temu, Shein. Innen mi rendelünk próbavásárlás keretében, és laboratóriumi körülmények között vizsgáljuk az NGK nyilvános hatáskörébe tartozó termékek tekintetében, mi pedig a saját akreditált laboratóriumba, hogy mennyire felelnek meg termékbiztonsági szabályoknak. Mert mi egyébként azt látjuk, elvétve a fogyasztói bejelentésekből, a hatósági elsőkből, hogy nem nagyon felelnek meg ezeknek a szabályoknak. Tehát, hogy ilyen szempontból is vizsgáljuk őket, nem csak tisztességes kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában.
9: Ha jól emlékszem, jó néhány műsorral ezelőtt beszélgettünk, és én hüledeztem, mikor mondtad, hogy hát a kínai piacról rendelt ilyen telefontöltők, azok szeretnek öngyulladni. Én ki is dobáltam az összeset, én egy hiponder vagyok, amúgy is, hogy mindent megijedek, de hogy már akkor is szembesültetek vele, ezért is indítottok most egy ilyen nagyon nagy szabású akciót?
12: Pontosan, ez most nem csak az USB töltőkre vonatkozik, hanem mindenre, tehát játékokra, illatszerekre, akármire, tehát ami a két hatóság hatáskörébe tartozik. Egyébként az USB töltőknek 86%-os volt a kifogásolás, tehát az akkumulátor, vagyis az USB töltők 86%-a veszélyesnek, vagy 87%-a veszélyesnek minősült, és áramütés veszélyesnek. De ezt látjuk a többi elektromos és nem elektromos termékeknél egyaránt, hogy nem biztonságosak ezek.
9: Értem, hát azért ez elég rémisztő szám, ez a 86%, úgyhogy én tényleg arra biztatok mindenkit, hogy ne vásároljon ilyen helyen. Máté szeretne hozzászólni?
11: Elég rég volt, meg eléggé anonim, de szeretném egy történettel bemutatni, hogy körülbelül hogyan rendel egy kereskedő egyébként a Távol-Keletről mondjuk töltőt. És ez úgy néz ki, hogy megkapja a listát, hogy milyen termékek vannak az 1 dollárostól a 20 dollárosig, rengeteg, ez mondjuk 30 termék, és akkor megvan adva, hogy a 2 dollárostól már megfelel az uniós elvárásoknak, ezt így odaírják. Ha? Megrendeli, hazahozza, forgalmazza, megbukik a fogyasztóvédelem, vagy bármely más hasonló hatóság, laboratóriumi tesztje, hogy áramütés veszélyes, szól a távol-keleti nagykereskedőnek, hogy de hát azt írtátok, hogy ez megfelel az uniós elvárásoknak. Nem felelt meg? Akkor válaszd a 3 eurósat. És alapvetően sokszor azt belülni egy kereskedőnek, tehát mielőtt egy Magyarországon forgalmazó kereskedőt, aki Távol-Keletről vásárol, nagyon vérpadra és kínpadra húznánk, azt látni kell, hogy borzasztó nehéz ezeknek megfelelni, hogyha ő a behozottat Magyarországon szeretné előzetesen bevizsgálni, annak meg azért átfutási ideje, ami a kereskedelemben borzasztó hosszú, és nagyon komoly költségei vannak. Tehát az a baj, hogy ez a világ, ez a kereskedelmi világ, ez teljesen más, mint amit mi Európában etikailag, vagy bármi más módon fölépítettünk és megszoktunk. Az a baj, hogy ez a világ, ez a kereskedelmi világ, ez teljesen más, mint amit mi Európában etikailag, vagy bármi más módon fölépítettünk és megszoktunk.
9: Itt van Norbert bólogat, ezt nem látják, ha hallgatok, hogy

0: Természetesen azért az arányok mások ettől függetlenül, tehát nagyobb eséllyel vásárolhatsz te biztonságos terméket, akár mobiltöltőt egy magyar kereskedőnél.
1: Akkor, hogyha olyat veszek, ami márkás, nemzetközi, mert valljuk be, aki elmegy, akinek van egy almás telefonja, bemegy az almás boltba, és egy telefontokot 20-30 ezerrel drágában vesz meg.
0: Lehet,
1: jó, a biztonságot
0: igen,
1: ezzel vásárolja meg, igen.
0: No-name terméket, igen, mondjuk ezerért, ami lehet, hogy egy hónap alatt tönkre megy, és lehet, hogy még veszélyes is, és aztán havonta költ annyit rá, amit egy évig tartotta volna a megfelelő, de drágább márkás termék.
1: Ez is igaz, úgyhogy mindenki gondolkozzon el ezen, ez egy ördögi kör, érdemes rajta elgondolkodni és dönteni, hogy hol vásárol.
2: Facsipesz.
1: Nem akarom tovább sokkolni a hallgatókat, de fogom. A 2G hálózatról fogunk beszélni, úgy látszik a mai műsorban azért egy csomó ilyen téma felszínre kerül, mert hogy megszűnik a 2G hálózat, én úgy tudom, hogy más célokra fogják felhasználni, nem megszűnik, hanem számunkra, mobiltelefon tulajdonosok számára, mobilozók számára megszűnik. És erről ezt mindenképpen meg fogjuk beszélni, mert van egy rémisztő adat, mégpedig az, hogy a mobilt használók 15%-a érintett, mert gondolom én nagyon értek a műszaki dolgokhoz, de ezért van itt Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, mert sokkal jobban ért hozzá. Szóval, hogy biztos, hogy ez készülékhez is kötött, hogy mi az, ami 2G-n megy, és mi az, ami 5G-n. Jókat mosolyogsz, de én azért örülök, hogy itt vagy, és jó kedved van. Szia!
3: Ja, én csak azért mosolyogtam, örülök, hogy itt vagyok. Szervusz, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Igen, teljesen megszűnik az én információim szerint, amikor az NMHH agyagán alapulnak, aha, tehát azt gondolom, hogy ez így lesz. Ez egy érdekes dolog. Mert szerintem ahhoz képest, hogy ez egy milyen nagy jelentőségű dolog, ennek viszonylag kicsi sajtóvisszhangja volt akkor, amikor ezt az NMHH az ősz folyamán bejelentette. Én nagyon kevés anyagot találtam egyébként erről az interneten. Tehát ugye, ami nagyon fontos, hogy mi ez egyáltalán ez a 2G.
1: Hát igen.
3: Ugye ez nem kötődik szolgáltatóhoz, és nem kötődik a mobiltelefon márkájához sem, hanem ez a második generációs mobilhálózati adattovábbítási szabványnak végül is egy elnevezése, ami egy régi és meghaladott technológia. Olyannyira meghaladott technológia, hogy az ezt követő 3G már évekkel ezelőtt megszűnt.
1: Igen, azért nem is értem ezt.
3: A 4G is már ugye a múltban van, úgymond, és ma már az általános szabvány alapvetően az 5G fele megy, azért 4G még rengeteg készülék van, de az 5G fele megyünk, és innen már tovább.
1: De ez telefon készülékhez kötött?
3: Is. Tehát egyrészt a telefonkészülékhez kötött, másrészt ugye a hálózatnak a különböző berendezéseihez. Ugye,
1: ha valakinek butafonja van, tehát nem okos telefonja, az feltételez, hogy 2G megy?
3: Nem. Tehát ma is lehet kapni úgymond butafonokat, aha, például olyanokat, amik ha úgy néznek ki, mint a régi Nokiák, azok mégis 4G képes készülékek. Aha. Azért, mert a gyártó felismert, hogy van egy ilyen fogyasztói igény, például ugye a nyugdíjasok körében, akik nem szeretik az érintőképernyőt sokan közül.
1: Sőt, kifejezetten a víz veri őket.
3: Hanem a nyomógombost szeretik, igen, ők telefonálni szeretnének rajta, meg SMS-t írni, és az a biztonságosabb, mert jobb a visszajelzés egyszerűen az ujjának, hogy meg tud nyomni, aha, egy gombot. Aha. De ez nem ettől függ. Ez attól függ igazából, ha nagyon leegyszerűsítjük, hogy milyen régi az adott készülék. Ez a 15%, ez egyébként egy rémisztően magas szám.
1: Nagyon.
3: Valószínűleg egyébként ez nem azt jelenti, hogy a felhasználók 15%-át érinti. Ugyanis sokkal több mobiltelefon előfizetés van Magyarországon, tehát SIM-kártya, mint ember. Körülbelül 1 millióval, 1,5 millióval több. Ugye, ha 9,6 milliónak tekintjük a lakosra, 11,5, van akinek 2 van, van akinek nem mobiltelefonban van a SIM-kártya, hanem mondjuk a tabletjébe van, vagy a routerébe van, aha, vagy a riasztójába van. Ez még egy nagyon érdekes kérdés. Egy csomó régi riasztóberendezés, flotta követő, tehát amik például a taxikban vannak ilyen követők, azok 2G hálózaton működnek azért, mert 2 és 3G képesek, viszont a 3G megszűnt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a 2 és 3G képes készülékek használhatatlanná fognak válni, és csak a 4-5G képesek fognak tudni működni. Viszont nem mindegy, hogy mikor. Ez elvárhatóan 2028-ban történik meg, nem holnap. Tehát az a lényeg, hogy

0: erre van idő, viszont hát érdemes rá fel is készülni.
1: Nekem van például egy nagyon-nagyon régi Nokia, azt hiszem 3110-es, amin azt elraktam emlékbe, mert szép is szerintem az egy forradalmi darab volt. Abba én ma betenném a kártyámat, megzavarodna?
0: Nem. Minden további nélkül lehetne használni, amennyiben működőképes.
1: De az 2G-n menne még, nem?
0: Hát de most még működik a 2G.
1: Aha, de akkor, amikor most már nem működik a 2G, akkor hiába dugdosom bele a
0: kártyát. Hát utána már nem lehet majd használni olyan módon, hogy hívásra és SMS-re.
1: Hát akkor mire lehet használni arra, hogy ott...
0: Hát a kígyós játék például fog működni akkor is rajta, ugye az a Nokia telefonoknak egy óriási, úgymond Unix selling pointja volt annak idején, hogy azon volt kígyó.
1: Akkor neked is volt, ha ennyire tudod, a kígyós játék.
0: Nekem nem volt, nekem Ericssonom volt, mert én abba hittem, és voltak annak idején ilyen vallási közösségek, mondjuk a középiskolában, hogy ki volt a Nokia-s, ki volt az Ericssonos, én az Ericssonos voltam, úgyhogy nekem nem volt Nokia-m, de hát...
1: De pontosan tudtad, hogy ott lehetett viszont
0: volna. Hát, elkértem a másik.
1: És kígyó. Aztán.
0: Körbeadtuk a szünetben, igen, persze. De...
1: Tehát akkor azt mondom, visszatérve a komolyabb dolgokra, akkor azért ez egy bizonyos tekintetben időzített bomba, hogy 28-ig meg fog szűnni a 2G hálózat, és azért is beszéltünk most róla, hogy minél több emberhez eljusson. Mondjuk azon nem aggódom, hogy a taxikat nem tudják, mert az érdekel engem a legkevésbé, engem a fogyasztók, az egyszerű emberek
0: érdekelnek. Igen, de hát egyszerű embereknek is otthon lehet, hogy a lakásriasztója az 2G-s hálózaton működik.
1: Pontosan.
0: És onnan akkor ki kell majd cserélni azt az egységet benne, ami biztosítja ugye a
1: meg a router, van olyan router is, amiben még 2G-s.
0: Én szerintem routerek nem nagyon vannak, de elképzelhetőek.
1: Na mondjuk... Nekünk is van a Balaton egy nagyon régi, akkor lehet, hogy abban még az van. Hát, ilyenkor bemegyek a szolgáltatóhoz, és ingyen kicseréli, vagy mi van?
2: Szólni szerintem.
0: Én is azt gondolom, hogy ezt, ahogy egyre közelebb kerülünk ahhoz a dátumhoz, amikor ezt véglegesen megnyomják a piros gombot, akkor egyre több lesz erről a kommunikáció.
2: Viszont van egy nagyon érdekes szegmens ennek a történetnek. Nem tudom, veletek előfordult-e, hogy külföldön elkezdett a teljesen valid előfizetéssel rendelkező mobiltelefon nem tudni internetet fogni.
1: Aha,
2: és persze. Az ügyfélszolgálatot fölhívva, ez két különböző eset volt, mind a kétszer az volt a javaslat, hogy alapvetően állítsuk át egy alacsonyabb szintre, tehát az 5G helyett 4G-re vagy a 2/3G-re, és ott a lefedettség nagyobb, hiszen egy régebben képített, alaposabban képített hálózatról beszélünk, tehát nagyon sok esetben ám már automatizmussá vált, hogy átlépem a határ bizonyos országokba, ahol ezt tapasztaltuk, és átállítottam a 2/3G-re, ami nekem tökéletesen megoldott. Hát innentől fogva 4-re fogom tudni visszaállítani, és 2/3-ra nem. De hát ez még ugye ez pár év.
1: A 2G, ja, értem, hiába mész külföldre, nem a külföldi 2G-n működsz, hanem a magyarországi 2G-n.
2: Mindenhol megszűnik.
0: Mindenhol.
2: Tehát
0: meg
2: az egész
0: szűnni.
2: Európai
1: Unióban. Ja, ez
0: mindenhol meg fog szűnni, mondani. Mivel ez egy túlhaladott technológia, nagyon drága a fenntartás, a fölösleges, lassú.
1: Aha, tehát, hogy külföldön is megszűnik.
0: El tudom képzelni, hogy katonai felhasználásra megtartják valamilyen biztonságos izén. De ezt mi nem fogjuk tudni. Nem fogjuk tudni, és nem is fogjuk tudni használni. Tehát a számunkra ez nem lesz releváns.
1: Tehát Európában 2000...
0: De hogy például, aki most akarna nyomógombos készüléket vásárolni, mert miért ne akarna, lehet, hogy 10 évig használta az előző nyomógombost, 75 éves, és a következő telefonja is olyan lesz. Akkor az olyat vegyen, ami 4G képes. Hogy ne kelljen két év múlva esetleg majd ezzel bajlódnia.
1: Ez még Bicó Tominak is meghaladta. Ő is annyira figyelt erre, hogy el nem tudom mondani. Ez érdekes információ volt. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
3: Facsipesz.
1: És tovább nyúzom Siklósi Mátét nagy örömömre, mert hogy a javítási határidőkről fogunk beszélni, de szerintem még Ejtman Norbert is bele fog ebbe a témába szólni. Tehát, hogy a kérdésem az, hogy mikor mennyi idő alatt kellene megjavítani a jótállási idő alatt az elromlott termékeket, mert az én emlékeimben még az van, hogy valami olyan szabály vagy törvény, nem tudom micsoda van, hogy ami vérlázító egyébként, hogy törekedni kell a 15 napon belül, és itt a szó, a törekedni kell, ez a két szó az, ahol a kutya el van ásva, mert hogy ez a törekedni kell, ez nem kötelező, mert ki se tudom mondani. Szóval mi a helyzet?
2: Egy picit védve a régi szabályozást, mert semmi sem fekete-fehér. Azért nem véletlen, hogy ebben a szabályozásban, ahol ezek a szigorú határidők felépítésre kerültek pár évvel ezelőtt, ott kivétel szabályként például a gépjárművek, vagy például az elektromos biciklik bekerültek, és hát elég nagy iparági nyavajgás volt, hogy mondjuk a kerékpárok, vagy például a beépített bútorok nem kerültek bele, mert vannak azért olyan esetek, gondoljunk például egy rendelésre elkészített nagy beépített konyhaelemre, ahol nem biztos, hogy 15 napon belül valaki fog tudni megfelelő alkatrészt méretre vágni, leellenőrizni, beépíteni. Tehát vannak azért, ahol a 15 nap nehézséget kínál, és a korábbi PTK
1: ezért
2: egyébként...
1: Ezért írták bele, hogy törekedni.
2: Persze, a korábbi PTK azt mondta, csak ugye a köznyelv és a jogi nyelv, illetve a jogi nyelv bírósági alkalmazás az nem ugyanaz. Hát az nekünk biztos. Fogyasztóknak ez a törekednie kell a 15 napra, ez pár ilyen frech kivitelező és kereskedő tolmácsolásában azt jelentette, hogy hát majd törekszem, hogyha majd kedvem van. Miközben azért a bírói gyakorlat nem ez volt. Tehát alapvetően a bírói gyakorlat a 15 napot is viszonylag szigorúan vette, és csak nagyon komoly indoklás esetén engedte ezt tovább. Illetve ha a fogyasztó elállt a 15 nap elteltével, ez egyébként bírósági perek sajnos ugye mobiltelefon meg nem tudom én mixergép esetében kevés esetben vannak, de mondjuk autó, lakás, nagyobb bútor, beépített bútorok esetében vannak, meg nagyobb elektronikai cikkek esetében, és ott az látszott, hogyha eláll a fogyasztó, miközben letelt a 15 nap, majd akár már a 30 nap is elege lett, akkor jogos volt a bíróság szerint az, hogy ő a pénzt visszakapja. Na de ennek vége. 2022, bólincs már rám, azt hiszem 22, csak már nagyon öreg vagyok, 21, köszönöm, óta, tehát azt mondhatjuk, hogy ma már minden jelenleg még jótállással bíró megvásárolt termék már ennek a rendezésnek a hatály alá tartozik.
1: Vagyis.
2: Azt mondta ki, hogy amennyiben egy termék jótállás hatályára tartozik, megvásároltuk, és látszik, hogy nem javítható, akkor nem gondolkozunk, ott meg 15 napozunk, hanem 8 napon belül kötelező kicserélni, vagy visszafizetni a vételárat. Tehát ez az első szabály. Látszik, hogy nem javítható, vagyis a hibás termék jegyzőkönyvbe beleírták, hogy csere, vagy árleszállítás, vagy elállás, abban az esetben 8 napon belül vissza kell fizetni a vételárat, vagy ki kell cserélni, tehát nem lehet ennél jobban elhúzni. Fontos kimondani, ezek olyan strikt határidők, amelyekhez a hatóság, ha véletlenül nem testeni a kereskedő, akkor döntést tud párosítani, tehát ilyen esetben nem csak békéltető testület, hanem a hatóság is tudja szankcionálni azt a kereskedőt, aki nem tartja ezt a 8 napot. A következő lépcsőfok a 15 nap, ahol jótállás esetében a rendelet kimondta, hogy ez a 15 nap ez ugyan törekvés, de alátámasztotta egyéb szabályokkal, amelyekkel azt írta elő, hogy amennyiben a 15 napon belül nem készül el a termék, akkor 8 napon belül ki kell cserélni, vagy vissza kell fizetni a vételárat.
1: Még egyszer, tehát a 15-16. Nap oda megyek rikácsolni, igen? Akkor még 8 napot várok arra, hogy kicseréljék? Hát ez vagy, így nagyon leegyszerűsítve.
2: Ez alapvetően olyan szempontból méltányos, hogyha belegondolunk, hogy...
1: Így van.
2: Olyan szempontból méltányos, hogy neki ugye akár alkatrészt kell szereznie, csereterméket kell szereznie, utalnia kell, tök mindegy. Ez a szabály, azt gondolom, mindkét félnek a szempontjait fontos igénybe.
1: Jó, akkor én már is közbe kérdezek, még mielőtt folytatnád, ne felejtsd el. Nagyon sok képviselet kivonult Magyarországról az elmúlt évtizedben, olyan nagy technikai gyártó cégek is, akiktől veszük a laptopot, folytathatnám még, hogy micsodát, és ilyenkor, hogyha jótállás alatt álló terméket elviszel, mert valami baja van, akkor azzal kezdik akár az ügyfélszolgálaton, akár a boltba, hogy minimum három hét, meg ki kell küldeni Lengyelországba, mire kimegy Lengyelország, meg fogják egyenként, és hosszasan magyarázzák az embernek bele a gyereket a hasába, hogy miért 3 hét, és akkor még ott kint, tehát hogy 4-5 hét. Van, aki akkor berág, elmegy, és azt mondja, hogy akkor nem érdekel, megcsináltatom a saját költségemet, mert nincs itt vezérképviselet. Na de akkor most miről beszélünk 15 napról, meg 8 napról, mikor eleve ezzel kikerülik? Kikerülik?
2: Végig mondom, mert van még C. Amennyiben egy vállalkozás a 15 nap lejártáig igazolhatóan írásban, és ezt neki kell igazolnia írásban hatósági vizsgálat esetén, értesíti a fogyasztót arról, hogy nem tudja 15 napon belül megoldani ezt a javítást. Ez az értesítés az én álláspontom szerint megtörténhet a nulladik vagy az első napon is, de igazoltan értesítenie kell a fogyasztót, akkor legfeljebb 30 napig kitolhatja a javítási időt. Ez a 30 nap viszont már olyan szempontból nevezzük jogvesztőnek véges, hogy a 30. napon már nincs vita a belláta, Ebben az esetben neki ismételten itt a 8 nap, ugye ügyintézési határidő, 8 napon belül ki kell cserélni a terméket egy ugyanolyan újra, vagy vissza kell fizetni a vételárat. Itt semmi olyan kibújási lehetőség nincs, hogy én nekem Izlandon, nekem Olaszországban, nekem Lengyelországban van a szervizközpontom. Az egyetlen egy, amin segíthet, de pont ugyanúgy egy Magyarországon máshol lévő szervizközpont, vagy egy Lengyelországban lévő szervizközpont esetén, hogy 15 napról ki lehet még tolni legfeljebb 30
1: napig. Nem kötelező felvilágosítani a kuncsaftot, hogyha mondjuk vesz egy laptopot, hogy azért, hogyha bármi van, számítson rá, hogy ez hosszabb idő lesz, mert sehol nem teszik meg, a nagy műszaki áruházakba se, ez az egyik. A másik, hogy én nekem azért is jött kapóra, hogy mi erről beszélünk, mert olvastam egy e-mailt a mi e-mailjeink között, tehát egy panaszosi e-mailt a facsipesz2025@gmail.com-on, amiben leírta az úr, hogy vásárolt, és az jutott eszembe egy laptopot, a laptopnak lett egy hibája, én nem tudom mi, mert nem hoztam el kinyomtatva, én nem is értek hozzá, visszavitte, és akkor mondták, hogy Lengyelországba fogják kivinni, és számítson rá, hogy ez bizony 3-4 hét. Visszajött a cucc, ugyanaz volt a baja, tehát hazavitte, és ugyanaz volt a baja, és megint eljátszották vele, hogy jó, de kiviszik, és hosszú idő, és így már 2 hónapja nem tudta használni azt, ami neki amúgy munkaeszköze is. Szóval szépen, mi van ilyenkor, mert szépen kijátszák azért, azt kérdezte, hogy mondjuk meg neki, hogy mit csináljon. Hát akkor mondjuk el, hogy tudja visszaszerezni a pénzét, és soha többet ne vegyen ilyet, nem?
2: Alapvetően azt szoktuk azért erre mondani, hogy bár a jogszabály egy kicsit megengedőbb a cégek felé,
1: hát
2: és ugyanazzal a hibával, harmadik kijavítás után kötelező a vállalkozásnak kicserélni a terméket, de azért én azt gondolom, hogy a polgári törvénykönyvnek azt a fajta lazaságát, amit az előbb szittunk, annak azért van egy számunkra előnyös lazasága is, ugyanis a polgári törvénykönyv alapján lényegében kérhetünk ennél szigorúbb elbírálást is, hiszen ha én kiküldöm, várok rá egy időt, ha most tényleg korrektül értesítették 15 nap meghosszabbítására, és a többi, akkor én elvárhatom tőle azt, hogy a visszahozott ennek az kijavítva jön vissza, és nem pedig ne kijavítva. Tehát ebben az esetben én erre hivatkozva azt gondolom, hogy elállhatok a szerződéstől, vagy kérhetek cserét akár azonnal is.
1: Norbi?
2: Ez egy másik kérdés, ez mondjuk a békétetőtest lennél lehet érvényesíteni.
1: Jó, és addig nem tud dolgozni. Nekem is mondjuk ez a munkaeszközöm a laptop, mert nem tudnátok itt ülni, én nem tudnék a számítógépemen felkészülni erre. És nincs kettő.
4: Ebben teljesen igazad van, még Máté gondolatmenetére is csatlakoznék egyébként, emellett, hogy szigorúbb elvárhatóság van a vállalkozásokkal szemben. És látom, Kriszta, az arcodon is a felháborodást, a 30 plusz 8 napra és a háromszori javításra, és itt azért mondjuk el, a bezzeg nyugat, ott sokszor emlegetjük, ilyen szabály máshol nincsen. Ez Magyarország.
1: De nem is. Jó, de erre én azt egyedül mondom, hogy Magyarországon mi nagyon okos emberek vagyunk, a magyar emberfő az nagyon okos, és mindig megtaláljuk a kiskapukat. Mi ebből indulunk, tehát egy ilyen attitűdünk van, és ezt rosszra-jóra használjuk. Még egy csomó olyan Európai Uniós törvény jött ide be Magyarországra, például a cipőknél is, ahol nem azt feltételezik, hogy mi kiagyaljuk, hogy lehet elkerülni, hogy visszaadjuk a szerencsétlennek a pénzt. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez féligazság, mert a magyarokra speciális törvények kellenek, és egy csomó olyan részletszabályozást pontosan a ti kezdeményezésetekre behoztak a fogyasztóvédelembe, amire nincs szükség a fejlettebb európai országok.
4: Igen, csak ugye ha azt nézzük, hogy mondjuk a fogyasztóvédelmi szabályok 90%-a ugye uniós harmonizált, mindenhol azok vannak. Oké, pont. A 10%-ban meg szabadon dönthet a tagállam. Ebben a 10%-ban Magyarország messze a legszigorúbb fogyasztókat védő szabályozást alkalmaz. És pont azért van ilyen szabályozás, és persze mondhatjuk, hogy mert nyugaton nincs rá szükség, biztos vagyok benne, hogy ott is találnánk olyat, amikor a kereskedő 6. javításra nem cseréli ki a terméket, meg nem adja vissza a vételárat. Nem tudok átlagot mondani nyilván, de azért nem mondjuk ezt, hogy mert ott nincsen rá szükség, azért nincsen, nálunk megvan, nálunk strikten megvan az a szabály, amiket a Máté elmondott.
1: Igen, egyébként én mindig elmondom, és többször elmondtam már talán ebben a műsorban is az én személyes ausztriai médiamártos emlékemet, amikor föl voltam vértezve a magyar agyammal, a magyar tapasztalataimmal arra, hogy ott fognak szivatni a gyerekemnek a hordozható kicsi DVD-jével, és a legjobban én voltam megdöbbenve, mert flottul 5 perc alatt még kávéval is megkínálva, és elnézést kérve elintézték az ügyemet. És én akkor éreztem úgy, hogy mi 100 év magányban vagyunk ettől. Szóval, hogy biztos, hogy külföldön is nem minden olyan, mint ahogy innen látszik, de azt gondolom, hogy mi ebbe azért elég vezetők vagyunk.
2: Alapvetően azt fontos látni, hogyha egy ilyen az úr panaszához hasonló, hogyha nem tudom, nem beszéltek
1: úr,
2: meg.
1: Úr, ez egy úr.
2: Panaszához hasonló úr. Ügy van, akkor ott valami probléma mindig van. Nem természetes ügymenet 4-5 hétig javítani egy műszaki cikket, akkor sem, ha Lengyelországban van. Jelenleg egy expediálás, egy futárszolgálat az egy nap. Oda,
1: hát, ha
2: egy
1: akarják,
2: nap vissza.
1: Ha meg nem összegyűjtenek százat.
2: Így van. Tehát az ügymeneti hibának tartom azt is, amikor valaki a raktárban porosítja a bejelentett terméket, mert nem fogja tudni igazolni, hogy ő mindent megtett annak érdekében, hogy ez a termék ténylegesen kikerül oda, hova kell.
1: Egyébként az úr azt írta, hogy neki az az érzése, hogy hozzá se nyúltak a gépéhez, mert ő ilyen titkos jeleket tett, nem tudom, hova, nem is értettem. Tehát, hogy le tudta ellenőrizni, hogy ott nem csavarok vannak, gondolom, ilyen kis csavarokat szétszedtek, vagy nem. Tehát neki az volt az érzése, hogy ez a gép nem utazott.
2: Sajnos ez nem kizárt. Tehát alapvetően vannak nyilván műszaki, szakmai, szervezési, ügyviteli hibák minden cégnél, de a tapasztalat az, hogy egyébként azok a 10-15 évvel ezelőtt akár adott termékekre, például a laptopnál nagyon jó példa, 2 darab a kezdőbetűjű terméknél volt, hogy kivitték Csehországba a szervizelést, nem feltétlenül azt mondom, hogy kivonultak, úgy volt praktikus, igen, hogy ott van, és ténylegesen ilyen 50-60 napok alatt javítottak termékeket, de ez egy ügyviteli szervezési probléma, ez egy logisztikai probléma, vagy egy nem akarási probléma.
1: Na, de akkor nincs addig laptopod.
2: Így van, ilyen esetekben azt gondolom, hogy ezeket tudatos fogyasztóként szépen, ha 15 napnál nem volt értesítésünk, ha 36 napnál nem zárult le a történet, akkor bizony hatósághoz be kell jelenteni, el kell menni békéltetőtestethez, lesz csere. Amit még, az meg az én állandó mániám, az én osztrák és magyar és cseh tapasztalataim alapján, hogy mi irgalmatlanul nem panaszkodunk. Tehát, hogy ami...
1: Még egyszer, tehát magyarok, a magyar ember...
2: Nem panaszkodik. Tehát az én tapasztalatom, és nagy áruházláncnak dolgozva láttuk ezt, hogy ugyanazzal a problémával a magyar ember 70%-a az első levél utáni visszakérdezésre már nem válaszol. Egy osztrák 10 levelet fog írni ugyanannak az ügynek naponta a sürgetésére és az egyebére.
1: Nem vagyunk állítatok.
2: Így van, nincs meg bennünk az álhatatosság, amivel igazából a cégeket, ha véletlenül megpihennének, ha véletlenül félretették, ha véletlenül mással foglalkoznak, akkor eszükbe jut, hogy na, én vagyok az a fogyasztó, akit semmi esetre sem hagyhatnak az útszélén, mert addig fogok rágni a fülét.
1: Ez érdekes, mert miközben azt mondják, hogy mi egy jajákoló nemzet vagyunk, minden jaj veszik elünk.
2: Otthon.
1: Meg maximum politikába ontják ezeket a dolgokat az emberek, de ez onnan is indul, hogy a fogyasztói tudatosság szerintem Magyarországon a béka alsó fertája körül van. Nekem ez a tapasztalatom, én tudom, hogy mindenki, aki itt ül, azért küzd, hogy ennél jobb legyen, ez a műsor is arról szól, de még mindig nem vagyunk eléggé kiműveltek ebben. Egyetértetek,
4: hát nem? Hát soha nem elég, én azért azt már a békasegét szerintem már meghaladtuk. Egyébként így az elmúlt
1: évben,
4: és minden kollégám, aki itt is van, meg nincsenek itt, ezért nagyon sokat dolgozott, és tényleg nap mint nap ezen dolgozunk. Nyilván vannak még javítható
1: de
4: területek.
1: De Zentai Andrásnak is van ehhez hozzáfűzni.
0: Igen, nekem az jutott erről eszembe, ugye, hogy az a helyzet, hogy régen sajnos jobb minőségűek voltak a műszaki termékek sok esetben. Tehát ma például az
1: na jó,
0: van,
1: de szemetet hogy a... járt a világ, nem?
0: Így van,
1: a világ.
0: Így van, de hogy ez a laptopoknál is így van. Tehát, hogy mit tudom én, az alsó árkategóriában lévő laptopoknak a 20%-ában az alaplappal probléma van. Igen. Akkor, amikor megvesszük a boltot. Tehát, hogy az is egyfajta fogyasztói tudatosság, én azt akartam ebből kihozni, hogyha én nekem a mindennapi munkaeszközöm, a kenyérkeresetem a laptopom, mint például nekem, akkor ne a legolcsóbb, legakciósabb.
1: Főleg, ha van pénzem rá, bocs.
0: Kategóriásabb, ha van, ha nincs. Mert az a legdrágább, hogyha nem tudok dolgozni. Annál nincs rosszabb.
1: Én mondjuk ezt a konyhai, meg az otthoni háztartási gépekbe vallom, én addig nem vettem, míg meg nem tudtam venni azt, ami nagyon drága, de nagyon jó is.
0: Ezzel nem biztos, hogy egyetértek egyébként, mert például én, aki hetente mondjuk egyszer lehet, hogy sütök palacsintát, akkor lehet, hogy nekem a legolcsóbb kézirobotgép is pontosan ugyanannyira felel meg,
1: hát a kézirobotgép én vagyok, én nagy háztartási gépek.
0: Viszont a laptopból, ha nem a legjobb van, akkor nem tudok pénzt keresni, tehát akkor az
1: akkor
0: nyilván...
1: Akkor jába, nem tudsz palacsintát se sütni.
0: Akkor nem ezt miből palacsintát.
2: Ezzel a gazdaságossági gondolattal teljes mértékben egyetértek, de azt meg akarom osztani, hogy a múlt korjában egy egyébként még német tulajdonban lévő háztartási gépet vettünk, egy kézi mixert, és a harmadik mixelésnél eldeformálódtak a mixelő kis darabkák, amiket bele dugdosunk alul.
0: Nekem egy olyan kézi mixerem van, amit az anyósomtól kaptam, Mulinex márkájú, és kb. A 70-es évek között.
1: 43-ban nagy télvíz ideje.
0: És tökéletesen működik, és olyan erős.
1: De lehet, hogy sokat fogyaszt, de legalább még 30 évig
0: működik. 600 wattos, hát miért?
2: De a legjobb az ott az, hogy nem tettétek fel a kérdést, hogy a Mátyás királyféle küllevest próbáltuk-e megcsinálni a mixet. Nem, ez egy sütemény volt, egy nem túlzottan tömény összetételű, és ténylegesen kiveszi a kislányom, és mutatja, apa, most én rontottam el. És így ránézek, és ugyanaz az érzésem volt, amikor az Obi-ban, vagy a bármelyik más barkácsáruházban az ide településük idején vettem csavarhúzókészetet, és a csavar fejébe az első csavarozás
0: olyan alkalmával nekem is elkopott. Sőt, el is görbül.
2: Így van, elkopott. Most hál' Istennek ezekből már kevesebb van, és egy pozitív dolgokat mondjunk, életemben először van 3,5 éve ugyanaz a telefonom. Tehát, hogy azért vannak jó példák is.
4: És erre a jó példára rácsatlakozva, itt azért nálunk fogyasztóknál is ez nagyon fontos, hogy nem vásárolunk évente új telefon, csak azért, mert kijön egy magasabb kategória, nem. Ha amúgy tökéletes volt a kettővel.
1: Meg még frissíték. Nekem 5 éves a telefonom, tessék, jól nézzétek meg, és tökéletesen működik. Egy akkumulátor cserével megúsztam, és nem is vagyok hajlandó egy, mit tudom én, egy negyed ingatlan négyzetméter árat rákölteni, azért, hogy legyen egy másik, amíg megy, azt igen, gondolom, ez hogy ez is a tudatosság.
0: Igen, de a használat módjától is függ, tehát, hogy kinek mire kell. És ez a laptopnál is pontosan olyan. Tehát én azt akartam csak ebből kihozni, hogy olyan terméket vegyünk, ami nekünk megfelel. És hogyha tényleg a mindennapi megélhetésünkhöz szükséges az, hogy a laptopunk biztosan működjön, akkor vegyük meg a legjobb.
1: Igen, ez igaz. Szerintem ez elég jó végszó, de természetesen megint kimaradt egy témánk, mégpedig az érzékeny fogyasztói rétegnek nem tudtunk további jó tanácsokat, vagy velük kapcsolatban jó tanácsokat adni, de ez a rossz hírem, a jó hírem az, hogy a jövő héten is lesz Facsipesz, és hogyha Heitmann Norbert vállalja, hogy megint itt ül a mi társaságunkban, akkor ezt a témát is megint elő fogjuk venni. Szakértő vendégeimnek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem a vége az teljesen ilyen hétköznapi volt, de ez is kell. A mai műsor ezzel a végéhez közeledik, sőt egészen pontosan vége is van, de aki továbbra is kitartva minket hallgat, vagy reménykedik abba, hogy segíthetünk a panasza megoldásához közelebb jutni, az írjon nekünk e-mailt a facsipesz2025@gmail.com-ra. A mai műsort is, mint eddig mindegyiket, Bicó Tomival készítettem, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot, viszlát!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nőtt az utazások száma és csökkent a késéseké a balatoni vasúti forgalomban. A hatodikosok idén is ugyanazt az oltást kapják. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is, több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia rendezésről. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt. Hangsúlyozva, mindig is olimpia párti volt. A döntési helyzet akkor állhatna fenn, amikor már a shortlisten szerepel Budapest, tette hozzá. A főpolgármester rámutatott arra is, hogy ugyan mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak. Azt mondta, nagyon büszke lenne arra, ha megvalósulna az első nemzet közép-közép-európai olimpia. Mint az interjúban elhangzott, jelenleg a 2036-os olimpiai pályázattal tájékoztatási folyamat zajlik, még nincs budapesti pályázat. A hatodik osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adakel néven engedélyezett emlékeztető diperteoltást kapják. Akkor is a vakcina egyes tételeinek dobozán a triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MT-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Az NNGK azt írta, megértik, hogy a szokatlan elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, de ezekkel forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz. Az egészségügyi szakemberek feladata az érthető tájékoztatás és az egyéni egészségi körülmények mérlegelése.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Ki fizeti a révész, pontosabban mi van, ha nincs biztosítása annak a társasháznak, amelyikről mondjuk egy lezuhant vakolat rommá tört egy ott parkoló autót? Egyáltalán kötelesek-e a társasházak biztosítást kötni? Miután sajnos nem ritka az ilyen eset, mármint hogy ilyesmi előfordul, ma kiderítjük az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Érdemes-e hinni a teszteknek? Mikor nagyon ajánlatos utána nézni egy-egy vásárlás előtt, hogy mit mutatnak a vizsgálati eredmények, vagy hogyha egy nagyobb beruházásra készülünk, mondjuk egy új mosógépet szeretnénk venni. Ezt is kiderítjük ma. Aztán, ha március, akkor biztosítási kampány. Évek óta a tavasz első hónapjában kapunk lehetőséget arra, hogy felmondjuk jelenlegi biztosításunkat, és egy jobbat kössünk helyette. Ráadásul ilyenkor nem árt tudni, hogy egy sor jó akciót is kínálnak nekünk a biztosítók. Hogy pontosan mikortól és meddig lehet élni ezzel a lehetőséggel, és csak a tulajdonosokra vonatkozik, vagy a társasházakra is, Azt gondolom, sok a kérdés ezzel kapcsolatban, de megígérem, ma alaposan végigvesszük majd valamennyit, és még néhány praktikus tanáccsal is szolgálunk, majd legalábbis biztosítási szakértőnk. Aztán a facipesz2025@gmail.com-ra érkezett egy olyan kérdés, amelyre a válasz, úgy hiszem, nagyon sokakat érdekelhet, így beszélünk ma erről. A kérdés pedig az, hogy jótállási idő alatt kötelező-e a javítás idejére cserekészüléket biztosítani a szerviznek, s ha igen, azt milyen feltételekkel. Hogy miért érdekli ezt a hallgatót, az is rövidesen kiderül. Közel 1 milliárd forint. Ez azért azt gondolom, hogy már eléggé vastagon látható pénz. Tavaly közel ennyi forintnyi fogyasztói igény rendezésében jelentett, mégpedig kézzelfogható segítséget a békéltetés. Hogy milyen tipikus panaszokkal fordulunk a békéltető testületekhez, tartunk egy kis összegzést erről. És végül, de nem utolsó sorban, azt már szerintem mára mindenki fújja, hogyha interneten vásárol, 14 napig mindenféle indok nélkül meggondolhatja magát, és visszaküldheti a megrendelt terméket. De én bármibe fogadnék, hogy azt már nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy ennek bizony vannak korlátai is. Így hát ma elmondjuk, mikor és miért élhet például a webáruház velünk szembe úgynevezett értékcsökkenéssel. Nagyon sok téma és szakértők is itt vannak már, úgyhogy már is neki kezdünk. És a stúdióban már itt is van állandó fogyasztóvédelmi szakértőnk, Siklósi Máté, aki pontosan érkezik. Köszönöm, hogy megint eljöttél. Szia!
4: Üdvözlöm a hallgatókat,
3: és szia! És kezdjük a végén. Én itt hosszasan elmondtam, hogy nagyjából mire számíthatnak a hallgatók, hogyha végighallgatják. Szerintem nagyon hasznos ez a része a műsornak. Azt mondtam, hogy azt már mindenki tudja, bár nekem azért vannak tapasztalataim, azt, hogy 14 napig indoklás nélkül elállhatunk internetes vásárlás esetén a vétellel. De egyébként nekem az a tapasztalatom baráti körben, hogy ezt eldarálják, és amikor valami nem stimmel, akkor pánikszeren hívogatnak, hogy ők mit írjanak, milyen indokkal álljanak el. És nem értik, hogy azzal az indokkal, hogy elállunk a vételtől, csak ezt az egy szó összetételt kell gyakorlatilag megfogalmazni, és visszaküldeni a csomagot. De ma arról beszélgetünk, hogy ez elvileg nagyon szép és nagyon jó, de hát mi is emberek vagyunk, és azért szerettünk ezzel visszaélni, gondolom, hogy ezért is építettek be korlátokat.
4: Igen, hát vannak termékek, amelyek esetében alapvetően nem él az elállási jog, teljesen értelmezhetően, hiszen ha mondjuk rendelünk egy üveg bort online, kibontjuk és rájövünk, hogy mégsem erre gondoltunk, mert vörös helyett most fehéret szeretnénk, akkor kibontott bort visszaküldeni nyilván A, nem is lenne korrekt, B, nem is nagyon tud vele mit kezdeni az eladó, tehát ott nyilván van egy tilalom. Az élelmiszerek, gyorsan romló termékek esetében alapvetően nem él az elállási jog.
3: Higiéniai termékek?
4: Hát az ennek a termékkör meghatározása végül mindig általában kínos pillanatokban meg nevetésekbe torkollik, mert ugye higiéniai terméknek így önmagában nem nevezünk semmit, de higiéniai termék esetében, ha zárt csomagolásban van a termék, és a zárt csomagolást a fogyasztó kibontotta, és a termék higiéniai okokból nem szolgáltatható vissza, akkor ott nyilván megint csak nem oké az elállás. Én azt gondolom, hogy ilyen esetekben tipikusan például egy bármilyen a testünk tisztítására kizárólagosan használt termék, borotva penge, és a többi jelölhető. Vannak még jobb ötleteim is, de gondolom a pikáns részleteket, azokat hagyjuk ki a rádió műsorból. Tehát ez egy igen-igen szűk kör, és mindenképpen fontos hozzá, hogy zárt csomagolásban kell lennie a terméknek. Tehát az az eset, amikor például egy cipőt vásárolunk egy dobozban, majd a fogyasztó kipróbálja, nem tetszik neki, visszaküld, és a bolt azt mondja, hogy higiéniai okokból nem lehet elállni, az nyilván abszurd lenne, persze, mert alapvetően nem zárt a csomagolás, tehát nem fél a jogszabályba bele. És például szoftvert sem úgy vásárolunk, hogy megveszünk a lezárt csomagolású szoftvert, föltelepítjük a játékot a gépünkre, majd rájövünk, mégsem kell, majd visszaküldjük. Ez is tilalom alá esik. Ahogy egyébként például a koncertjegyek, repülőjegyek, tehát a konkrét időpontra foglalható szolgáltatások is. De ez egy kisebb rész, a nagy része a termékeknek nyilván megvehető az interneten, és ahogy mondtad, indokolás nélkül visszaküldhető.
3: De én azért hallottam olyan sztorit is, hogy esküvői ruhát megvettek interneten, aztán hogy nem, két hét múlva visszaküldték, és hát, hogy fejezem magam finoman ki, nyomai voltak annak, hogy használták, hogy nem a dobozba volt, tehát ugye azért vannak ilyen anomáliák is.
4: Hát nem is véletlen valószínű, hogy az esküvői ruha kölcsönzés és a vásárlás ára az egekbe szökött az elmúlt években, mert pontosan tudják, hogy a termékek jelentős részét már másodszorra, harmadszorra, negyedszerre használni is igen-igen necces, illetve nyilván azt valahol a következő fogyasztóknak kell megfizetni, ha valaki csúnya állapotban küldte vissza a terméket. Tehát lehet ruhát például egyébként visszaküldeni, de van egy nagyon fontos korlát. A fogyasztók 99%-a minden mérés szerint, több mérés szerint is ismeri az elállási jogot és ezt a 14 napos történetet, de azt igen kevesen tudják ehhez képest, hogy azoknál a termékeknél, amelyekkel kapcsolatosan elállhatunk, egy szemüveg, egy telefon, egy ruha, egy bútor, vagy bármi más, azoknak az esetében is, ha azt használjuk, és a használatnak látható nyomai vannak a terméken, akkor a termék értékcsökkenését meg kell fizetni.
3: Mondjuk, ha a gyerek ráönti a kakaóját például a kanapére.
4: Ez egy viszonylag egyértelmű eset, de az Európai Bizottságnak vannak ennél viszonylag keményebb megállapításai arra vonatkozó, hogy mi minősül a kipróbálást meghaladó mértékű használatnak. Tehát azt mondjuk, hogy kipróbálhatjuk, megnézhetjük, hogy működik-e ez-e az a termék, de nem használjuk végtelenül. Tehát az, hogy fogjuk magunkat, és az egyhetes síelésünkre vásárolunk a sportboltból egy síbakancsot, egy sílécet, majd kimegyünk egy hétig síelni, és a végén azt mondjuk, hogy nem ez volt az, inkább visszaadnám, elállok a szerződéstől, és akkor hétnapos használt sílécet és síbakancsot visszaküldöm a webáruháznak, ez nem működik. A bizottságnak egyértelműen az az állásfoglalása, hogy a kipróbálás addig tart, amíg ugyanezt a terméket a boltban is ki tudom próbálni.
3: Tehát az a mértéke, tehát mondjuk egy cipőt fölpróbálok, megállapítom, hogy kicsi, nagy, szűk nem tetszik, ez a boltban, és ugyanezt tehetem meg otthon is, hogyha interneten vásároltam, de már nem mehetek el vele, hogy bejáratódjon mondjuk a közérbe.
4: Így van. A cipőboltok egyébként viszonylag korrektül leírják, hogy amíg otthon használjuk, tehát utcanyoma nincs a cipőnek, addig egy évig is akár próbálgathatjuk a cipőt. Más cégek nem ennyire egyértelműen határolják körbe ezt a történetet, de például az Európai Bizottság útmutatójában szerepel a kávéfőző esetében az, hogy nincsen joga a fogyasztónak lefőzni benne kávét.
3: De akkor mit főzök le benne, meleg vizet?
4: A boltban sem tudom lefőzni, tehát ilyen szempontból ugyanaz, ugye, mind a két esetben. A másik nagyon klasszikus, az a számítógép, vagy telefon, vagy tablet, aminél a fogyasztó nem jogosult szoftvert telepíteni a termékre.
3: Na jó, akkor itt álljunk meg, ha megveszek egy laptopot mondjuk, akkor nézegetem, hogy milyen szép, hát nem tudom kipróbálni, nem?
4: Bekapcs, kikapcs, hogy működik, nem működik, tulajdonképpen erre van jogom, ugyanúgy, ahogy a boltban. Tehát semmiképpen sem kölcsönző az online áruház, ez egy nagyon fontos, illetőleg lehet kölcsönzőnek használni, de innentől fogva joga van a webáruháznak megállapítani egy értékcsökkenést.
3: Na és itt jutottunk el az értékcsökkenés, ez nagyon sokféle lehetőséget elmondtunk, de nyilván végtelen ezeknek a száma, de milyen alapon, tehát hogy számolja ki az értékcsökkenést? Mert ugye akkor én, tehát akkor játsszuk le, nem kell visszaküldöm, de látják, hogy használtam. És én meg ott ülök, és várom, hogy visszautalják a pénzt, és legnagyobb meglepetésemre egy szerényebb összeget küldenek.
4: Az első, amit minden fogyasztónak tanácsolni tudunk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a kereskedők egy része nem tudja rendesen a jogszabályokat, vagy túlságosan saját érdekeit képviseli, és a használat nyomát látva az elállást is megpróbálja megakadályozni. Ki kell állnunk amellett a jog mellett, hogy az elállásra jogunk van, természetesen, ha a használat mértékeit aha. látjuk a tárgyon, akkor kevesebb összegre. Ki állapítja meg az összeget? Hát ki más? Alapvetően nyilván a kereskedő fog tenni egy ajánlatot nekünk, és azt fogja mondani, hogy az eredeti ár 70%-át visszautalja.
3: Ez olyan tipikus a 70?
4: 70-80, ez egy viszonylag
3: általános. Ezt vitázhatunk ezzel, vagy?
4: Abszolút, a kereskedő nem bíróság, tehát a vitát azt meg lehet nyitni. Nyilván én meg azt mondom, hogy na jó, hát azért a 80-at még elfogadtam volna, de a 70-ről szó se lehet, és ő lehet, hogy erre azt fogja mondani, hogy jól legyen, akkor 80. Nyilván ez a termék eladhatóságától is függ. Láthatjuk például, hogy a webáruházak tele vannak már olyan termékekkel, amire oda van írva, hogy kicsomagolt, vagy igen, használatba vett.
3: És de azt olcsóbban adják.
4: Valamivel olcsóbban adja. Ott láthatjuk egyébként, hogy ő mennyit tud ezen körülbelül szerezni. Aha. Láttam olyan piaci gyakorlatot, ahol valaki eléggé leamortizált egy terméket, és a kereskedő 10%-ot ajánlott föl, tehát az eredeti ár 10%-án veszi vissza. A vége az úgyis, mert talán nem megyünk ezekkel bíróságra, az úgyis a békéltető testület igen. lesz, amelynek van jogosultsága megállapítani itt az értéket, és ugye azt is mondjuk el, hogy 250 000 forintig kötelező a döntése. Tehát soha
3: magyarul
4: nem mondjuk...
3: azt jelenti, hogy 250 000 forintos értékhatárig, árértékhatárig, amit kimond a békéltető testület, azt tudomásul kell venni a vállalkozásnak.
4: Illetve teljesíteni.
3: Hát én próbálom ilyen hétköznapi nyelven elmondani, igen. Jó, tehát akkor azért több dolgot érdemes megígyezni, az, hogy nyakló nélkül azért ez nem egy tesztáruház. Nagyjából az, ami fontos, hogy mindenkiben megragadjon, hogy annyira próbálhatunk ki valamennyit, amennyire a boltban ki tudjuk próbálni, tehát egy kávéfőzőn nem főzünk le még egy adag kávét se a boltba, hanem megnézzük, hogy működik. Körülbelül ennyi van az online vásárlásnál is. Van egy csomó termék, ahol érthető módon kizárják azt, hogy mi egyáltalán elállhassunk indoklás nélkül, és a harmadik dolog az, hogyha láthatóan használtuk, tehát túlmutad a kipróbáláson az, amit műveltünk az adott cuccal, akkor értékcsökkenés számolhat az online bolt, na ebből szoktak a viták lenni, de nem soká majd a budapesti békéltető testület elnökével is fogunk beszélni, nyilván majd erről is. Tehát ezek a legfontosabbak, és mindjárt folytatjuk a műsort.
2: Facsipesz.
3: Nekem számomra érdekes, én sem tudom pontosan a választ, de szerintem nagyon sokan vannak ebben az országban, akik nem tudják a választ, hogy a társasházaknak kötelező biztosítást kötni. Németh Péter, a CLB kommunikációs igazgatója már itt is van velünk. Köszönöm szépen, hogy ugye a múltkor nem sikerült ideérned, mert éppen ha jól emlékszem, a síbiztosításokról beszéltünk, de
5: éppen a gépjármű biztosításomat teszteltem, hogy valahol hazaszállítják el a robbant autómat a síppályáról, vagy sem, úgyhogy így.
3: De most már itt vagy, és köszönjük, és remélem rendszeresen el is fogsz jönni, és segítesz majd a hallgatóknak. Szóval a nagy kérdés az, hogy kötelező egy társasháznak biztosítást, nem lakás, házbiztosítást kötni.
5: Igen, tehát először is tényleg köszönöm neked, hogy itt lehettek sok idő után újra egy műsorban, és nagyon fontosnak tartom ezeket a bonyolultak tűnő biztosítási szabályokat, egyébként lefordítsuk hát, a hétköznapi igen. emberek nyelvére, vagy hát mindjárt hétköznapi emberek vagyunk, még azok is, akik ezeket a jogszabályokat írják, vagy a szerződéseket írják, csak valóban bonyolultnak tűnik. A társasház biztosításokra kitérve gyakorlatilag nem kötelező a társasháznak, nincs kötelező társasház biztosítás, ugyanakkor viszont minden mondjuk közös képviselő akkor végzi jól a munkáját, hogyha megfelelő anyagi hátteret teremt arra, hogy az ott lakók értéke, hát közös értéke a társasház, egyébként rendelkezzen felújítási alappal, rendelkezzen probléma megoldásra, egyéb helyzetekre való tartalékkal, és hát nyilván senki nem tud akkora tartalékot képezni a társasházban, hogy újjára lehessen abból építeni az egész társasházat. Erre való a biztosítás, arra való a biztosítás, hogy a társasház lakói, adott esetben szó szerint négyzetméter arányban bontva, de tulajdonosai nem a saját zsebükbe akarnak nyúlni, hogyha valami káresemény történik, vagy a házukkal, vagy a házuk által okozott módon, erre majd biztos kitérünk, hanem legyen egy biztosító igen. mögöttük, és akkor azt fizessen.
3: Az új házaknál az a tapasztalat, így körbekérdeztem ismerősöket, hogy ott eleve megkötik, mert ott valamiért kiköti, de nem tudom ki, talán a bank, a hitelező
5: bank. A bank mindenképpen, tehát ugye ilyen módon igaz lehet, hogy a magyar országi társaságok 90%-ára kötelező a biztosítás, mert ugye a hitellel vannak
3: terhelve. Ahol hitel van, ott
5: de, a de ugye a bank ritkán finanszíroz társasházépítést, hanem inkább úgy van, hogy a lakásokat egy építető ugye megépíti, addig hát egy másfajta biztosítás van rajta, ami az építés során az ő által, azaz neki való keletkezett károkat képes fedezni, épszerbiztosítás vagy hasonlóak, és utána a lakástulajdonosok egyesével megkötik a lakásbiztosításaikat, és akkor mindig van egy közösségi rész, egy közös tér, egy lift, egy lépcsőház.
3: Hát ezt akartam mondani, lift, pince, lépcsőház, garázs.
5: Arra úgy valahogy egyik sem nyújt fedezetet. Ha jól be tudnánk hangolni, képzeljünk egy 30 lakásos társasházat, mindenki biztosítja az összes lakást újraépítésre, akkor gyakorlatilag minden fal minimum duplán, de inkább triplán van biztosítva, hiszen akkor, ha leég ez a társasház, vagy romba dör egy földrengés, és újra kell építeni, akkor gyakorlatilag háromszor annyi biztosítás van rám, mint kéne. Tök jó lenne, ha ezt össze lehetne hangolni, de sajnos ez olyan mély szakmai munka, és olyan több ponton tud borulni, hogy nem várható el, ha az életszerűséget nézem, a társasház kezelőktől, vagy a közös képviselőtől, hogy ő ezt így összehangolja, hogy akkor már lakóknak a falakra nem kell, mert a főfalakat biztosítja a társasház
3: a biztosítási ügynökök, mert ha mind általában megkérdezik, hogy van-e a társasháznak biztosítás, és szerintem egy alapos ügynök utána is néz, hogy az mire terjed ki, és ahhoz képest köti meg velem a...
5: Hát nézd, idealizált világban, de képzeljük el azt, és nem az ügynököket akarom bántani most kivételesen, hanem azokat, akik megbíznak abban a 130 lakóban, akinek majd mindenkinek össze kell dobni. Ugye a közös időbe kell beérkezni a közös képviseleti díjnak, meg az összes összegnek, és akkor abból a közös képviselő be tudja fizetni. A legtöbb esetben ott borul a társasház biztosítása, hogy nem fizetik a közös költséget, ugye a lakók tisztelet a sok kivételnek, de sajnos ugyanúgy egy csomó, aki nem fizeti, ezért a közös képviselő írogatja a leveleket, amik így általában a biztos levél együtt landolnak ugye az iktatóban, nem tudja befizetni végül a társasházi biztosítás díját, erről 20-szor ír a lakóknak, akik egyáltalán nem vesznek rá tudomást, és amikor először mondjuk egy tűz üt ki, és megperzsődik a lépcsőházban 2-3 emelet, akkor hirtelen mutogatnak a közös képviselő, aki meg fogja mutatni a levelet, hogy egy éve nincs már biztosítás.
3: Jó, ne fessük az ördögöt a farén, mert én azt gondolom, de lehet, hogy nem látom a statisztikákat, hogy lakás és társasház biztosítás ügyben Magyarországon nem állunk azért olyan rosszul, tehát azért elég tudatosak vagyunk, főleg a nagyobb városokban, ha jól tudom, de ugye azzal kezdtük, hogy ezek szerint nem kötelező, de melegen ajánlott. Én nagyon sok olyan sajnos olyan emlékezetes történet van, meg vannak kevésbé emlékezetesek is, mikor egy társasháza felelős a károkozásért. Például én azzal kezdtem, hogy leomlik a vakolat, vagy a társasház területén történik valami, ugye az óta borzasztó történet volt, igen. Tehát, hogy ilyenkor a társasháznak kell jót állni. De mi van akkor, ha nincs biztosítás?
5: Hát ugye a felelősségi kérdés az nem biztosítási kérdés. A felelősségi kérdés az egy jogi kérdés, egyértelműen hasonló a kötelező biztosítás. Az úgy gondoljuk, ugye, ha összetörünk valakit, akkor a biztosítónak fizetni kell. Hát ez egy ilyen kényelmes gondolkodás. Nem a biztosítónak kell fizetni, hanem annak, aki a kárt okozta. Ha az autómmal elütök valakit, és az meghal, akkor én fogok börtönbe menni, nem a biztosító helyettem, és szerencsére, ha csak anyagi kár keletkezik, akkor azt a biztosító kifizeti helyettem, de én vagyok a hibás, én vagyok a felelős. Tehát, ha ezt átvetítem a társasház lakóira, akkor ha leesik a cserép, vagy a hó, vagy
3: tehát sok minden történik,
5: és alul történik valami kár, ásik egy autóra, vagy ne hagyj Isten, ugye, hogy így volt egy ilyen, egy személy is megsérül, akkor azért az ott lakók a felelősek, még akkor sem nem ők lökték le a cserepet természetesen, de az ő tulajdonukban lévő ház okozott kárt.
3: Hogy és akkor, ha van biztosításuk, akkor helyettük jó tár?
5: Akkor örülhetnek, mert akkor a biztosító, ameddig ugye a szerződés kiterjed, és ez a másik dolog, hogy mire terjed ki egy ilyen társasház felelősség biztosítási rész. Mert lehet, hogy erre nem áldoztak olyan sokat, most 1-2 millió forint maximum, de ha egy drága autóra esik rá, például omlik rá a tető, akkor a 10-20 milliós fizetési kötelezettség is keletkezhet, és akkor az azokat össze kell dobni a lakóknak. Négyzetméter arányosan, nincs más. Tehát ők a felelősek, érte kifizetnék ki. Az ő ingatlanjuk okozta a kárt, ha így meg lehet személyesíteni mondjuk egy házat, meg az ő ingatlanjuk okozta a kárt, de ez a szituáció áll fel, akkor is, ha felgyullad a lakásom, és az égő függöny kirepül az ablakon, ugye, és akkor a szél befújja egy másik lakásba, ami ugyanúgy felgyulladt tőle, mert beröppent egy lángoló függöny az ablakon, és felgyulladt a lakás, akkor azt a kárt is az én okozta, mert az én lakásom okozta. Nyilván valószínűleg, ha ott van lakásbiztosítás, fizetni fog, de utána az én lakásom felelősség biztosítására ez terhelhető, vagy ha nincsen, akkor nekem terhelhető. Úgyhogy ez a felelősségi rész, ez egy komoly dolog, amivel itthon nem nagyon foglalkozunk, és nyilván, ha egy biztostási ügynökkel, aki akar és van hozzá kedve, leül hosszan beszélgetni, akkor az el fogja ezeket mondani, de hát ezek ma már egyébként, sajnos, hogy hál' Istennek, de azt mondom, hogy nincsenek olyan sűrű, tehát a biztostási ügynökök, mint olyan kimennek és beszélgetnek, ezeknek a típusú értékesítése csökken, jelentősen csökken. Az internet kezdi átvenni a szerepet, amit én egyébként nagyon jónak tartok, de valóban hiányos ilyen szempontból, hogy ezek a figyelemfelhívó beszélgetések, ezek nem történnek meg.
3: Tehát akkor ezek szerint, akinek nincs társasháznak, én is megszemélyesítem, hogyha nincs biztosításuk, akkor azért sokkal nagyobb kockázatot vállalnak föl, mert bármikor bármi történhet, és hiába van az egyes tulajdonosoknak a lakásukra biztosítás, a társasház attól társas, hogy sokan vagyunk, és vannak olyan közös részek, amiket közösen használunk, például nem tudunk fölmenni a harmadikra, nincs lépcsőház, arra pedig nincs biztosítása, nincs társasházi biztosítás.
5: Igen, sokan vagyunk, sokan lakjuk, sokan élvezzük az előnyeit, sokunknak kell felújítani, és sokan viseljük a terheit, hogyha az van. Az a
3: igen, és azt jól gondolom, hogy azért Magyarországon elég jól állunk társasházi biztosítás. Nem biztos, hogy jók a konstrukciók, de erről majd máskor beszélünk, de hogy nagyon sok társasháznak van biztosítása, és főleg a nagyobb városokban, ahol vannak társasházak, ott van jól lefedve biztosítása.
5: Igen, én azt gondolom, hogy ahol társasház van, ott történt már minden esetben próbálkozás arra, hogy a közös képviselő kössön egy társasház biztosítást, és a sok esetben, szerintem a 80-90% az eseteknél ez egy sikeres próbálkozás volt. Aha. A lakók megszavazták, a közös képviselőt eldöntöttek, kifizették a díjat, és megtörténik. Tehát szerintem nagyon, egész Magyarországot tekintve nagyon jól állunk ingatlan biztosítás. Ugye ez két dologra vezethető vissza, az egyik ugye a hitelek, a másik pedig a 70-es években a gazdák, hogy okosan, mert ott tudtad, hogy dobhatsz még egyet, ha megkötötted a lakásodra. Biztos, hát tényleg egyébként az edukáció.
3: Az a társasjátékban volt ilyen?
5: Nem, tudod, hogy ha utazás közben eltöröd a lábad, kimaradsz a dobásból, ha...
3: Miért ezt te valahogy az állami biztosítót csinálta, vagy mi?
5: Hát biztos, hogy komolyan szponzorált abban az időben, de én határozottam, én meg is csináltam, hogy a saját cégünkre, mert itt van egy ilyen közbiztosítás, okosan társasjáték, legközelebb hozzuk, és akkor adásba játszunk. Nagyon jó lesz, de higgyétek el nekem, hogy igen, a gyerekkorban, meg fiatal felnőtt korban szülőként megtanultad, hogyha van biztosításod, akkor nem maradsz ki a dobásból, ha eltörik a lábad utazás közben, nem maradsz ki a dobásból, ha tűzütik a lakásból, húszszor a szerencsekártyákat. Emlékszel, az edukációban ez komolyan részt vett.
3: Máté?
4: Én nagyon sokszor beszélek erről, én a Péterféle pozitív megközelítés amúgy áthatja az életemet, de mindig azt szoktam mondani pont, hogy a magyar fejekben tényleg a gazdák, hogy okosan maradt meg, mert mind a mai napig azt hiszik, hogyha kiúzzák azt az idézőjelbe vett szerencsekártyát, hogy mindig neked mentek történik. És összetört az autód, így van, akkor az autó új értéke jár vissza, mert a játékban ugye az autó új értéke járt
3: de
4: vissza.
3: De van még ma gazdák, hogy okosan?
4: Van,
3: abszolút. Létezik?
5: Van, meg közbiztosítás okosan is van, de tőlem szerezhetőbb, de nem pénzét, de adok szívesen.
3: De ez a gazdák, hogy okosan, ez mindig a 70-es évek
5: féle. Biztos megújították már, megújították de szerintem biztos olyan játékboltok polcain találsz. Így van. És egyébként ilyen biztosítás is van, hogy a használt autó értékét újra kitol kifizeti, úgyhogy a gazdák, hogy okosan edukálta a biztosítási piacot, a biztosítási piac edukálta a gazdák, hogy okosan, tehát gyakorlatilag ez egy örök együttállás, és valóban, vagy a Máté is mondja, szerencsekártyákat húzta, ez mindig baj történt, olyan, mint az életéket, mindig, de jó, hogy történik valami, és mindig meg kell oldani. Legtöbbször anyagilag, ugye erről szólt az egész gazdák, hogy okosan.
4: Én nekem még egy kérdésem lenne a Péterhez, átveszem a riporteri szerkesztői szerepet.
5: Történik valami, és mindig meg kell oldani. Legtöbbször anyagilag, ugye erről szólt az egész gazdák, hogy okosan. kapcsolatosan.
4: Én nekem még egy kérdésem lenne a Péterhez, átveszem a riporteri szerkesztői szerepet, hogy beszéltük ugye,
5: neked
4: hogy
5: elég...

0: mégsem, ugyanis nagyon jó adatvarról 100%-ban vannak kombinálva vagyon és felelősség biztosításokkal, mert minden biztosításnak a része ez a termék, de nem tudják az emberek. Tehát most így, akik hallgatják az adásról, szerintem abból 90%-a nem tudja, hogy egyébként van-e az ő lakásbiztosításban felelősségbiztosítás rész, megmutatok mindenkit, hogy van, hogy mennyi van benne, azt nem tudom, ő se, hanem meg kéne nézni a szerződésben, és akkor utána végig kéne gondolni azt, hogy egyébként van 1 millió forint felelősségbiztosítási része a lakásnak, tök jó hangzik, mire lehet azt használni.
1: Na, mire?
0: És akkor igen, kb. Mire jó az? Hát egy ablakbetörő letöri a szélvéd, vagy éppen csak a tükröt veri, akkor már meg vagyunk belőle, ha viszont a tetejét behorpasztja két cserép, akkor már kevés lesz. Uh-huh. És ugye itt jön akkor ez az egész lakásbiztosítás kampányos rész, amiben nem akarok belenyitni, csak ez az, ami mindig ezeket a kérdéseket létrehívja, hogy van lakásbiztosításom. A legtöbb embernek azért van lakásbiztosítása, mert a hitelfolyósításhoz kellett még egy papír, mi az? Biztosítás, nem tudom, ezt kössétek meg. Tehát kb. Így csak végre kapjuk már meg a hitelt a lakáshoz. Nem tudatos kötés volt, nem tudatos állapotfelmérés, úgyhogy ezért, ha tudatosan lenne, akkor sokkal jobban örülnék ennek.
2: Facsipesz.
1: A műsor elején azt mondtam, hogy legalábbis úgy gondolom én, hogy egyre többen választják a békéltetést. Ugye mi nagyon sokat beszélünk erről ebben a műsorban, és nem véletlenül, mert ingyenes, gyors, és sokszor nagyon bánt minket, hogyha a fogyasztóvédelem területén visszaélnek a jó szándékunkkal, és sajnos ez nem ritka. A tavalyi évről készült egy összesítés, gondolom mindenütt, de én most Inzer Tévát, a Budapesti Békéltető Testület elnökét hívtam föl, és egy kis számvetésre szeretném majd kérni, már itt is van velünk a telefon másik végén. Szia, köszönöm, hogy itt lehetsz.
3: Szia, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Azt olvastam, hogy egyre többen fordulnak hozzátok, és egyre több az egyenség. Így lehetne talán röviden távirati stílusba összefoglalni, de azért ezt fejtsük ki bővebben. Bár én azt gondolom, hogy egyre többen fordulnak hozzátok, azt nem tudjuk miért. Azért, mert egyre többet embert becsapnak, vagy azért, mert egyre tudatosabbak vagyunk. Én azt szeretném gondolni, hogy azért, mert egyre tudatosabbak az emberek, és tudják, hogy hova kell fordulni, ha fogyasztói panaszuk van. Ti mit tapasztal?
3: Igen, én is ebben bízom, hogy őszinte legyek. Azért mi is a Budapesti Békéltető Testületnél nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy edukációs kampányokat vigyünk, tehát azon kívül, hogy természetesen ugye hozzánk beérkezett fogyasztói kérelmeket kezeljük, ezen kívül mi is próbálunk azért tenni, hogy a fogyasztói tudatosság növekedjen, akár olyan téren, hogy milyen jogaik vannak, akár olyan téren, hogyha nem sikerül a vállalkozásukkal megállapodni, akkor ugye hozzánk, illetve a Békéltető Testülethez tudnak fordulni. Ennek keretében járunk mi is középiskolákba előadásokat tartani, nyugdíjasoknak, művelődési házakba, vagy nagy rendezvényekre, az aktív lakosságot tájékoztatni, például mondjuk egy nagy bevásárlóközpontba. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy azért biztos, hogy ennek
1: tehát megpróbáljátok,
3: is...
1: megpróbáltok elébe menni, tehát, hogy az emberek tudják, hogy hova forduljanak. Ennek tudott-e be, hogy több mint 15%-kal emelkedett az ügyek száma tavaly nálatok?
3: Én azt gondolom, hogy ennek bizonyára van ehhez köze, illetve van ebben szerepe, hiszen ugyan vagy azt látjuk egyébként, hogy a fogyasztók általában a fogyasztók egy nagy csoportja, tehát mondjuk több mint a fele biztos, hogy onnan értesül a Békéltető Testülethez való fordulási lehetőségről, amikor a vállalkozás ugye elutasítja a panaszát, hiszen ebben a panasz elutasító levélben kötelező jogszabály szerint neki feltüntetni, hogy milyen jogorvoslati lehetőségei vannak. Ugye a panasz típusától függően ez lehet Békéltető Testület, Fogyasztóvédelmi Hatóság, GVH, NMHH, stb. Tehát ebből biztos, hogy értesül. Az, hogy persze aki értesül, az érti-e, hogy egyáltalán miről is értesül.
1: Na, tehát, elfelől már kétségeim vannak, mert tényleg oda van írva, és én soha el nem olvasom. Jó, mondjuk én tudom, hogy hova lehet fordulni, de hogy általában a lényeges dolgok után nem olvassuk tovább, de nyilván van, aki igen. Arról beszéljünk, légy szíves, hogy mik voltak a legnagyobb számban problémáink, gondolom általános dolgok, tehát ez nem változik évek óta, tehát hogy baj van a cipőmmel, a bútorommal, tehát ilyen termékekkel, jól gondolom?
3: Így van, ugye alapvetően ugye a mindennapi fogyasztás

0: élethelyzetekhez kapcsolódó viták, azok továbbra is kiemelt helyet foglaltak el a panaszok között, legyen ez bármilyen tartós fogyasztási cikk, ahogy említetted, egy cipő, egy bútor, egy matrac, egy műszaki cikk, bármilyen szórakoztató elektronikai eszköz, számítógép, mobiltelefon, háztartási gépek, mint a szállítógép, mosógép, fűnyíró, hűtőszekrény, tehát hogy ezek valóban minden évig tudnád sorolni. Hát az végtelenségig lehetne sorolni, igen, tehát hogy ezek az évről évre előkerülő és folyamatosan jelenlévő termékekkel kapcsolatos problémák, a szolgáltatásokat illetően szintén azért van egy olyan kör, ami évről évre visszatérő, ugye ezek a különböző közüzemi szolgáltatások, mint a víz, gáz, villany, de ilyen mondjuk a posta és távközlés, a telefonszámla, parkolási ügyek, használt autók, parkolási utazási ügyek. Szerződés, tehát ezek is.
1: Bocsánat, egy kicsit megakadtam itt a parkolási ügyekben. Hogy, tehát ezt nem egészen értem. Nem tudom elképzelni, hogy mikor fordulnék parkolási ügybe békértetőz, tehát milyen eset lehetséges. Mondjál már egyet-kettő.
0: Hát ugye azért van ez az 5 perces szabály, tehát ugye a leparkolás után van ugye a fogyasztónak egy kis ideje, hogy ugye elsétáljon a parkolóráig, bedobja a pénzt, vagy más módon, igen, vagy elindítsa. És ugye vannak olyan esetek, amikor pont a kettő között van a bírságolásnak a pillanata, tehát hogy ugye mire visszasétál a parkolórától, már ott van a
1: Majkolás cédula.
0: Piros, igen, kis boríték, sokszor találkozik is a parkolőrrel, de a parkolőr már ugye akkor nem vonja vissza, hanem ugye azt javasolja, hogy akkor mutassa ugye be, hogy neki volt parkolási, tehát volt parkolása.
1: Jó, de ez
0: parkolása.
1: Ez nagyjából, ha duplán megbüntetnek is 10 000-es, 11 000-néhány 1000-es tétel, ezért is képesek az emberek elmenni a békeltetőhöz?
0: Természetesen. Aha. Tehát igazából, ugye itt az, hogy kinek mi az az értékhatár, ami mondjuk számára objektíve vagy szubjektíve fáj, ez nagyon változó.
1: Mert hogy nincs
0: sok fogyasztón látjuk azt is, hogy elvi kérdést csinál az adott ügyből.
1: Egyébként nincs értékhatár nálatok? Tehát én akár 10-100 forintért is elindíthatnék egy békértető testületi ügyet?
0: Nincsen alsó értékhatár, erre tudok egy olyan példát is mondani, hogy amikor még 300 forint volt egy vonaljegy, akkor a 300 forintos vonaljegy volt talán így a legalacsonyabb összeg, amivel hozzánk.
1: És megnyerte az utazó a fogyasztó?
0: Ugye itt is elvi kérdést csinált a fogyasztó az ügyből, illetve hogy ez egy ilyen automatából vásárolt jegy volt, amit ugye nem adott neki ki, mert ugye be volt ragasztva alul az automata, és a fogyasztó egyébként egy informatikus volt, aki az egész eljárást azért indította, mert ő szeretett volna vállalkozással az irányba beszélgetni, ami meghallgatásunkon, hogy ő tud arra módot, hogy hogyan tudná a hibát jelezni a gép, hogy más fogyasztó ne járjon így, tehát hogy ő igazából az eljárásunkat erre használta föl, hogy egy asztalhoz megossza a saját tudását, és segítsen a vállalkozásnak.
1: Az jutott erről eszembe, hogy másként vagyunk egyformák, de nyilván az 1 milliárd forint, amit fogyasztóigény rendezésében megjelent, azért ez nem ezekből tevődött össze. Mi a helyzet az utazási ügyekkel? Mert ugye hosszú éveken keresztül azért az utazási panaszok vitték a prímet.
0: Ezek most is jelentős számban vannak jelen, ugye itt általában, amikor nem azt a típusú, tehát nem azt a kategóriájú szállást kapja, mint amire befizetett, all inclusive ellátás helyett mondjuk csak félpanziót kap, benne van mondjuk a csomagjába egy előzetes mondjuk hajókirándulás, ami nem valósul meg, ennek az árát mondjuk mégse adja vissza a vállalkozás, tehát igen, ezek is abszolút
1: jellemzőek. Ilyenkor csak a effektív kárt ítélitek meg neki, vagy azt az erkölcsi kárt is, ami nem forint fillér, de azért ugye elképzelem, hogy kimegyek valahova, és nem azt kapom, nem úgy, 2 hétig rágom a kefét, mert mondjuk nem is izével mentem autóval, szóval azt a kárt is meg tudjátok ítélni?
0: Nem, ugye a Béketető Testület alapvetően ugye csak a fogyasztói szerződésben Aha. rögzített tartalommal kapcsolatban tud eljárni. Az úgynevezett sérelemdíj, tehát hogy ez nekem egyébként szubjektíven mennyire fájt, és hogyha nem ide mentem volna, nem ezt fizettem volna be, akkor egyébként én jobban, rosszabbul, és ez forintosan, hogy jártam volna. Ezt nevezzük úgy, hogy sérelemdíj.
1: Ez erre bíróság, ugye?
0: Ez kizárólagos Aha. bírósági hatás.
1: Igen,
0: mert ez olyan bizonyítási eljárás lefolytatását indokolja, ami a békéltető testületi eljárás kereteit szétfeszíti.
1: Igen, de viszont, hogyha már van egy békéltető testületi, én azt mondom, ítélet, mert nekem ez így
0: határozat,
1: egyszerű.
0: Határozat, igen.
1: Igen, azzal megy már a bíróságra, azért akkor már egyel sokkal bejebb van, azt gondolom. Tehát ugye ez segíthet neki a sérelemdíj ügyében is, jól gondolom?
0: Igen, igen, tehát hogy persze egy békéltető testületi eljárásban hozott határozat, az egy további jogérvényesítésnél lehet a fogyasztó segítsége, hiszen abban részletes jogi érvelés
1: igen,
0: található
1: igen.
0: azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztói kérelem megalapozott-e vagy sem.
1: A következő mostanában a használt autós cégeket nagyon vizsgálja a NAV. Az jutott eszembe, hogy nem véletlenül kezdték ők ezt a területet. Megjelente, meg a használt autó egyébként is egy olyan terület, ahol szerintem nagyon sok probléma van, volt és lesz is. Tehát ilyen ügyek megjelentek-e nálatok?
0: Igen, használt autókkal kapcsolatban is folyamatosak a panaszok. Ugye itt megint csak az a kérdés, hogy ugye a szerződésben mit tüntettek föl, és hogy a felek ugye mit tudnak bizonyítani. Mm-hmm. Tehát, hogyha például ugye fel volt tüntetve az adásvétel szerződésben, hogy bizonyos hibában, tehát mondjuk nem ég az egyik lámpa, vagy tehát, hogy valami hibába szenved az autó, akkor ugye erre hivatkozva nem tud igényt érvényesíteni, rejtett hiba kapcsán természetesen tud a fogyasztó, tehát hogyha Aha. megveszi és másnap nem indul el a motor, vagy az autó, vagy motorhiba miatt, akkor természetesen tud igényt érvényesíteni.
1: Vagyis, de azt gondolom, ez majd egy külön téma lesz ebbe a műsorban, hogy nagyon fontos, hogy mit írunk alá ezeknél a használt autókereskedőknél, mert a szerződésekben néha érdekes dolgok vannak. Még egy nagy terület, a szolgáltatásokat mondtad, én egy kicsit másként beszélnék most a szolgáltatásokról. Azt hiszem, hogy nem is egy és nem is két tévé kereskedelmi tévé is foglalkozott ezekkel a lehúzósokkal, én úgy hívom, mikor dugolás, elhárítás, meg ehhez hasonló dolgokba valami hihetetlen megjelennek, és már akkor, mintha kettős látásuk lenne, tehát mire elmennek, iszonyat pénzt kérnek, van, ahol számlát se adnak, én rögtön mondom a hallgatóknak, hogy mindenről kérjenek számlát, de ha már van számlájuk is, lehúzták, ezzel is fordulhatnak a békéltető testülethez?
0: Igen, van, sajnos ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy a dugolás elhárítás maffia,
1: mafia,
0: tehát
1: igen.
0: ezt látjuk, igen, sajnos nálunk is. Vannak olyan ügyek, amik ebből adódnak, ugye itt megint csak az a kérdés, hogy ugye mi van a számlán, tehát Aha. hogy ugye, vagy egyáltalán ugye kötöttek van a szerződést abba, mi van benne a számlán, mit tüntettek föl, ugye ezt látjuk mi is, hogy sokszor ugye valóban túlárazottak, gyakorlatilag egyébként a fogyasztó előzetesen nem is értesül arról, hogy mekkora összegben lenne ugye szükséges neki kifizetnie az adott szolgáltatást, és igen, ezekben az ügyekben is tudunk
1: Aha. És voltak itt pozitív végződési ügyek?
0: Volt, természetesen azért van, amikor sikerül akár Aha. ilyen ügyekben is egyességet kötnünk.
1: A webáruházakról is beszéljünk, a külföldi webáruházakkal is nagyon sok baj volt tavaly, én kimondom itt a Temu-Shein, de egy csomó olyan webáruház volt, ami Európai Unión kívüli, tehát Európán kívüli kereskedések. Ezeket általában az európai fogyasztók központ Magyarországhoz fordulnak, de hát visszapattannak, mert nem Európa. Ilyen ügyek megjelentek-e nálatok, és ilyenkor tudtok-e valamit tenni? Tehát hogy tudtok kötelezni egy Temut? Szerintem sehogy.
0: Hát igen, a külföldi webáruházak azok mindig egy nagyon nehéz eset, azért mi megpróbálunk általában írásbeli eljárásban ezeket az ügyeket lefolytatni, tehát hogy ugye nem online meghallgatás van, vagy ugye személyes jelenléte zajló meghallgatások, hanem gyakorlatilag ugye posta vagy e-mailes formában Aha. kommunikálunk a vállalkozásokkal, azért itt sokszor azt látjuk, hogy hát nem válaszolnak, vagy nem együttműködőek az eljárásainkban. De van ezzel kapcsolatban is pozitív tapasztalatunk, amikor viszont sikerül egyességet kötni. Temu Valsájnál még így nem volt egyébként dolgunk. A Temuval kapcsolatban egyébként tavaly hozzánk néhány panasz érkezett, de azok is inkább a termékek veszélyes voltát. Természetesen kérte a fogyasztó a vételár visszatérítését is, de hogy egy adott termék ugye veszélyesnek minősült, tehát például egy fülhallgató óriásit robbant, és ettől halláskárosodása lett a fogyasztónak, tehát hogy inkább ilyen típusú panaszok érkeztek.
1: Ha jól tudom, meg itt Csiklósi Máté, aki itt ül egyébként továbbra is a stúdióban, mondta is, hogy 250 ezer forintig lehet kötelezni, tehát a különböző vállalkozásokat. Ez akkor ezek szerint nagyon, hogyha 1 milliárd forint a szuma a tavalyi évre, akkor nagyon sok kötelezést adtatok ki, ugye?
0: Vannak kötelezéseink, de az a számomra egyébként öröm, hogy azért az érdemi ügyeknek a körülbelül 75%-a egyességgel végződik, tehát hogy
1: tehát egymás olyan kezébe csapnak, aha.
0: Típusunk, igen, határozatokat tudunk hozni, ahol mind a fogyasztó, mind a vállalkozás végül is elégedetten áll fel az asztaltól. Ettől függetlenül azért közel 150 kötelezés is született a tavalyi évben, de mondjuk az ilyen 2000 egyességhez képest azért elenyésző a számuk, de természetesen amikor nem jön létre egyesség és a fogyasztói kérelem megalapozott, akkor az kötelezés formában hozzuk, ami ugye azért jó, mert végrehajtható.
1: Igen.
0: Okirat, tehát hogy végül is a fogyasztó akkor így a pénzéhez tud jutni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Hallom, hogy beteg a gyerek, jobbulást kívánunk, nem titokat, nem is tudtál eljönni. Inzert Éva, a Budapesti Békéltető Testület elnöke volt az elmúlt percekben a Facsi Pressz vendége, akivel egy kis számvetést végeztünk. Nem titkoltan az a célunk, hogy akinek tényleg gondja és problémája van, az forduljon a Békéltető Testülethez. Köszönöm még egyszer, szia!
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Facsi Pressz. És már is megyünk tovább a témáinkba. Azon gondolkodtam, ugye márciustól évek óta, ha március, akkor az jut eszem, hogy a biztosításomat át kellene kötni, de aztán valahogy mindig elfelejtem, de most nem fogom, mert ezzel is fogunk foglalkozni. Mégpedig azzal, hogy ez a kampány, ez mire alól mentesít. Tehát nagyon sokan nem tudják, hogy például a decemberben fordul a lakás biztosítása, márciusban simán át tudhatja kötni, ha akarja, tehát nem kell, hogy ott ragadjon, és vissza is kell, hogy utalja a pénzt az a biztosító, akitől szabadul, ugye? Jól tudom?
2: Igen, tehát igazából a lakásbiztosítás mindenkinek más, mikor esik az évfordulója a lakásbiztosításának, és amikor az elmúlt években, ha valakit el is kapott ez a reklámok, vagy szakértő nyilatkozatok utáni gondolat, hogy hú, tényleg az én lakásbiztosításom már nagyon elavult, és már 10-20 éve ugyanott lakom, és ugyanaz a biztosításom, és ötször átépítettem az ingatlan, de és még vajon mit fedez, és mit nem fedez, és alul vagyok biztosítva, vagy éppen túl drága az egész, akkor nekiugrott a weboldalaknak, kikalkulálta magának a legmegfelelőbb lakásbiztosítást, rájött arra, hogy hát eddig rosszat fizettem, meg nem is volt elég, meg nem fedezni a káromat, úgyhogy lecserélem, és akkor jött a koppanás, ugye, hogy nem tudta lecserélni ezt a biztosítást, mert az évfordulója nem engedte neki. Április van, szeptemberben van önnek az évforduló, erre felejts, hogy felmondás előtte 30 nappal lejárat előtt, és akkor összevisszaság volt. És ezért van most ez a rész, hogy gyakorlatilag olyan ez az egész márciusi időszak, úgy kell ránk gondolom, mint egy amnestia időszak, akármikor van lakásbiztosítás évfordulója, és márciusban felmondhatod, és újat köthetsz helyette. És ez a harmadik éve van ez a kampány.
1: Most és egyébként sokan fölébrednek, vagy évente, tehát most már ez a harmadik év lesz, és azt gondolod, itt most már többen, én is most kezdtem résen lenni.
2: Igen, szerintem mindenki felébred, hogy most mindenki átköti, vagy sem, az egy másik kérdés, annyit harsogja a média, meg ugye állami kampány is van rá, tehát itt szerintem most már ember nincs, aki ez nem jutott el. Ez
1: a dolog. Mi ennek a célja az, hogy update-ek legyenek a biztosításaink, vagy a Vagy tehát mit gondolsz, mi lehet a célja?
2: Szakmai célokat próbálok keresni én is, és megfogom, és azt mondom, hogy egyetlen az lehet az igazi szakmai célja ennek, hogy a lakosságnak a biztosításai valóban fedezetet nyújtsanak, ugyanis nagyon sokszor van az, hogy van biztosítás, de nincs elég a fedezet, a család az utcán marad, és akkor valahogy önkormányzatnak, államnak nem tudom, be kell segíteni, és azt gondolom, ez fontos, hogy fizetünk egy biztosítást, akkor az megfelelő legyen.
1: És a fogyasztóvédelmi szakértő hogy látja?
3: Én, mert hogy Péter képviseli alapvetően a biztosításokat és a szakmát, én meg, mint aki tizenpár éve a PSZÁF-ot is tudtam képviselni, egy kicsit így visszamenve azt lehetett kiolvasni a szabályozás bevezetésekor, hogy egyrészt, amit Péter mondta, hogy alulbiztosításokat látott nagyon nagy mennyiségben. Ugye mondjuk ki, még egyszer ez azt jelenti, hogy a töredékét fogjuk kapni a biztosításon keresztül annak a pénznek, mint amire felújításkor, károkozáskor, kárkor szükségünk lenne. A másik része az, hogy úgy találta az MNB, hogy még mindig kevés az otthonbiztosítás ahhoz képest, amit ideálisnak látna. Ezek egy jelentős része drága, illetve kicsi a mozgás a piacon. Tehát nem változtatnak az emberek csak azért, hogy egy jobb biztosítást kössenek. Ez nem feltétlenül olcsóbbat jelent, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy sokkal több kárra fog fizetni, mert megszokták, hogy itt van 20 éve a biztosításunk, pont.
1: Meg a másik az, hogy egy hónappal előtte lehet ugyanúgy felmondani, mint az autónál. Na most akkor az ember feje egy kalendárium kell, hogy legyen. Örülök, az autómnál megjegyzem, és hogyha jön az a papír, vagy az a levél, vagy az az e-mail. Tehát ugye, hogy macerás, most viszont szabad a gazda, ugye?
3: Abszolút, tehát hogy itt lehet váltani könnyen. Még egy szempontot fölhoznék, ugye a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóbarát termékcsomagokat alakított ki hitel kapcsán is,
1: és
3: így az otthonbiztosításnál is azért láthatóan össze van kötve az, hogy ők kialakították ennek a feltételrendszerét, azzal ugye kötelező kampányt ezen a területen elrendelt.
1: Korábban volt egy, én azt mondom, hogy szemét dolog, mert nekem ez a véleményem, amikor a biztosítási ügynök úgy kötött szerződést, hogy nagyon nagy árkedvezményt ígért, és az ember miért kéne mindig, hogy résen legyek, és nem olvasták el, főleg a társasházaknál volt, és 5 évre úgy kötötte be őket, mint egy kötek zsinóra a kezét, lábát megkötötték volna, mert hogyha kilép belőle a biztosításból, akár a társasház, akár a tulajdonos, olyan kártérítést, olyan kárösszeget kellett volna kifizetni, hogy nem éri meg. Ha jól tudom, ezt most már szabályozták, és nem lehet már gúzsba kötni, és automatikusan nem lehet, tehát akiknél lejár, azoknál nem lehet újra kötni, mert ez ilyen végtelenített volt.
2: Igen, tehát tudod, hogy én nem vagyok egy ügynökpárti, hanem azt mondom, régóta tudod, hogy ismerjük egymást, hogy én azt mondom, hogy a biztosítási ügynököknél ma már azért létezik átláthatóbb és tisztább kötési forma, de ezekről, amikről beszélünk, ezek a tartalomkedvezmények voltak,
1: az
2: időtartam vonatkozó kedvezmény. Na most ugye, ha én igénybe veszek egy tartalomkedvezményt, és emögött az egész problémakör mögött is, ugye nem az van, hogy ha használtam ezt a szót én is, a szemétbiztosító lehúz minket kártérítéssel, hanem kértünk 5 évnyi kedvezményt.
1: Lehet, nem kértünk, csak
2: nem úgy kértünk, mert az ügynök ugye nem mondta el jól, de vagy nem figyeltünk oda, mindenkit fel akarok menteni, ez egy amnestiás időszak ez most, és itt ugye 5 évnyi kedvezményt kaptunk, de nem szeretnénk 5 évig maradni. Igen. Hát akkor ki az, aki nem kéri vissza a kedvezményt? Hát azért adtam a kedvezményt, és ezt kell ilyenkor visszafizetni valóban. Módosították ezt, a tartalomkedvezmény még mindig van, most már csak 3 évre van, köthető tartalomkedvezmény
1: szerződés, és tájékoztatni
2: kell. Nem újul meg automatikusan, és ki lehet lépni a tartalomkedvezményből, de most is akkor vissza kell fizetni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy és ez a márciusi kampány, mikor én szabadon átmertek már, pedig mondjuk decemberbe fordult a szerződésem, ez a tartalomkedvezményt nem oldja föl, tehát akik be vannak még oda ragasztva, azok ott is maradnak?
2: Hát ha nem lépnek ki, tehát ha feloldja, ő felmondhatja a biztosítást, de a forintális kedvezmény visszafizetésével tartozik. Tehát
1: ingyen nem ússza meg magyarul.
2: Nem kötelező biztosítókat, nem engednek el olyan kedvezményeket, amit 3 évre felvettünk. Igen, nagyon érdekes, hogy Magyarországon 2-3 nagy biztosító üldögél, mint kis tyukanyó, a lakásbiztosítások közel 2/3. Ezek a régi nagy biztosítók, amik még az állami biztosító rendszerében maradtak. Hát ezt nem mondom, hogy nincs, nem létezik már Hungária biztosító, nem létezik állami biztosító. Tehát ezek a régi nagy állomány. tanulmányok, ezek valóságosak voltak, és ezek felszabadultak, és megvásároltak őket új nagy belépők. Ezeken ülnek, és nekik nagyon jó volt, hogy nem volt az lakásbiztosítás kampány, mert ott az emberek hadd maradjanak csak jó sokáig, és el vannak, fizetgetik a díjakat, nincs semmi probléma. Az új biztosítók viszont szeretnének ugye betörni erre a piacra, tehát az állami rendelkezésnek, ez a bizonyos kampány rendelkezésnek másik lényege a versenykeltés. Aha. És azért az nekem mindig, mindig jó, ha versenyeznek a biztosítók, értem. Tehát akkor
1: egyébként olcsóbb? Tehát olcsóbb, hogy látod az elmúlt évek tapasztalati olcsós?
2: Én egy picit már félek is egyébként, hogy írásan olcsó kezd lenni, és akkor most minden kis biztosító szeretné, kis állományra rendelkezőként erős, stabil biztosítók, ezek szeretnének állományokat szerezni, és akkor végül már ez acskó cukor kell odafolyik a lakásbiztosítás, és akkor majd az lesz a probléma, hogyha majd sok kárt kell hirtelen fizetni, akkor mi történik? Akkor nem lesz egy olyan baj belőle, aha, hogy hirtelen jön egy, most látjuk, mekkora havazás tudott jönni, tehát most olyan tetők omlottak össze, hogy 10 éve úgy építenek már az építetők, hogy nem lesz itt már hó, aztán most mégis volt. Lehet földrengés, lehetnek nagyobb tűzesetek.
1: Is, nagyon jó, hogy jössz, mert én
2: a biztosítás egy ilyen vidám szakma. Igen. Minket akkor hívnak, hogy valami bajról kell beszélni, mi szeretnénk rá erre anyagilag felkészülni.
1: És ehhez képest itt ül egy hót vidám figura, aki erről beszél.
2: Ha az emberek biztosítása van, az egy biztonságérzetet ad.
1: Azt szeretném kérdezni, hogy általában mikkel akcióznak? Tehát nyilván te már láttad, hogy márciusban mikkel fognak kijönni. Mik azok, amikkel akcióznak?
2: Ami nagyon fontos, hogy persze az árral szeretne akciózni mindenki, mert minden biztosító társaság.
1: Tehát ha egy évre előre kifizetem, akkor na, nagyobb kedvezmény.
2: Az mindig volt, ha egy évre előre kifizetem, akkor az jobb, mint negyed évente fizetni, vagy havonta fizetni, legalábbis anyagilag kedvezőbbre jön ki, aki tudja vállalni. Inkább én arra szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy a legfontosabb a lakásbiztosításnál, most bocsánat, de tényleg ne az ár legyen, mert az életünk legnagyobb megtakarítása, több 10, több 100 milliós értékről van szó, ne számítson már egy évi 5-10 000 forint különbség, inkább azt számítson, hogy legyen benne minden olyan a dolog, ami nekünk fontos, és az egész értéke jól legyen beállítva.
1: Az én biztosítom, pont ma néztem az e-mailt, küldött egy levelet, hogy nekem egy 1 milliós életbiztosítást ajándékba adott, hozzácsapott a biztosításomhoz. Egy kicsit fölakadt a szemem, ha én őket ott hagyom, akkor ezt a rám megkötött életbiztosítást is ott hagyom?
2: Na most gondolj bele, legyen 1 milliós életbiztosítás, igazából semmit jól hangzik, de nem olyan sok, ez inkább azt mondom, hogy ilyen behúzó termék, aha, megkaptad ingyen, valószínűleg egy évre kaptad meg.
1: Persze.
2: Tehát ha őket ott hagyod, akkor egyébként ez az is lehet, hogy nem mondódik föl, az is lehet, hogy felmondódik, ez nem 100% minden esetben másod. Egy évre kaptad, egy évben biztos, hogy lejár, ez inkább olyan, hogy ezzel ügyfelévé váltál egy biztosítónak, és majd arra számítasz, hogy megpróbál megkeresni, kedves Kriszta, hosszabbítsuk meg ezt, legyen 10 millió, legyen még egy év, és akkor az már fizetőssé válik, senki nem sérül azzal, ha kap egy 1 milliós életbiztosítást ingyen, de nyilván célja van ezzel a biztosítónak.
1: Sajnos az időnk véges, vége ér mindjárt a műsor, de szeretném ezt folytatni, és remélem, hogy a jövő héten tudjuk is, amikor már effektív március is lesz, és tisztán látszik, hogy milyen kampányokkal próbálnak minket elcsábítani, és akkor megint fogjuk beszélni, hogy mi az, amire rá érdemes ráugrani és átkötni a biztosításunkat. Köszönöm szépen Németh Péternek, a CLB kommunikációs vezetőjének, és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek, hogy eljöttek és itt voltak velünk. A mai műsor ezzel véget ért. Bicó Tamással készítettem, mint mindig köszönöm figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották, viszont hallásra.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1 speciális adással jelentkezünk, ugyanis ma van 4 éve pontosan annak, hogy elindult a Média 1 hírportál rádió műsora. A hírportálunk egyébként pedig ma 5 éves, annak idején ugyanis az első éves születésnapon indult el a rádió műsorunk, ami azóta már 14 rádióban is hallható. Úgyhogy ebből az alkalomból én most egy összeállítással készültem abból a sok mindenből, ami itt az elmúlt 4 évben elhangzott. A legjobb vagy a legérdekesebb pillanatokat igyekeztem megragadni, nem volt egyszerű a válogatást összeállítani, mert hogy annyi mindenből volt lehetőség választani. Nézzük először is, volt a vendégünk például Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató helyettese. Vele például arról beszélgetünk, hogy a tévézés kapcsán mik a trendek.
3: Merre felé tart a televíziózás? Mi az irány?
4: Hú, hát szerintem nagyon sok szempontból lehet ezt a kérdést megközelíteni, és természetesen sokfajta választ is lehet adni. Az egyik, ami talán egy kicsit váratlan, hogy azt mondanám, hogy szerintem az aranykora felé tart a televíziózás. És nyilván azért mondom, mert nyilván amikor azt hallják sokan, hogy televízió, akkor elkezdenek legyingetni. Uh-huh. De majd beszélhetünk erről, hogy...
3: Igen, mi is kapunk ilyen kommenteket, kinéz ma már tévét.
5: Igen, meg a Netflix, meg az HBO Go, felejtsétek el a tévét, nagyon retro.
4: Hát ez az, csak ugye akkor azzal lehet kezdeni, hogy jó, de tulajdonképpen mi a televízió, definiáljuk. Mert hogy mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, vagy akkor is még, amikor én ezt tanultam például, sőt, még a pályám első 10 évében is teljesen egyértelmű volt, hogy mi a televízió. Az a készülék, amit bekapcsolsz, és onnan műsor jön.
5: Ezzel szemben ma?
4: Ma a televízió, például az RTL Group azt mondja, hogy televízió, azaz tévé, egyenlő total video. Tehát, hogy tulajdonképpen bármilyen olyan audiovizuális tartalom, amely televízióban is lehetne, de igazából máshol is lehetne, és televízió nézésre, tehát hogy professzionális tartalom, amely tömegek általi fogyasztásra készült, az tulajdonképpen semmiben nem tér el a hagyományos értelemben vett televíziótól, azon kívül, hogy nincs mondjuk egy adás folyamba szerkesztve. Tehát ez az egyetlen különbség.
3: Tehát beleszámítjuk mondjuk a YouTube-ot, beleszámítjuk a különböző ilyen streaming felületeket is, ahol ezeket a videók meg lehet nézni.
4: Én a YouTube-ot nem számítanám bele, hiszen a YouTube-on a tartalom nagy része az azt a felhasználók töltik fel, és általában amatőr tartalom, tehát a YouTube-ot ebben nem feltétlenül számítanám bele, de igen, azt gondolom, hogy amit a streaming szolgáltatók kínálnak, az a tartalom, az tulajdonképpen 100%-ban lehetne televízióban is, és ez ma már oda-vissza elmondható, hiszen ha nem csak a YouTube-ból indulunk, akkor pontosan tudjuk, hogy van, ahol sport is van, ráadásul élő sport, van, ahol vetélkedők is vannak, tehát mondjuk már nem csak sorozatokra, meg filmekre korlátozódik a streaming világ. És hát ugyanazok gyártják, tehát hogy a Warner Brothers gyárt tévé számára is sorozatot, és ugyanúgy gyárt a YouTube-ra is. És azért mondom, hogy ha erre áttérhetek, azért mondom azt, hogy a televíziózás aranykorához jutunk el ezzel tulajdonképpen, mert nyilván a televízió alapvetően, ami arról szól, úgy készült, hogy sok ember egyszerre nézen valamit, ott ugye az egyidejűség az egy fontos kérdés. Persze, hogy a tartalmakat szelektálta, hogy egyáltalán mi kerülhet tévébe az, hogy mekkora közönségre számíthat az adott csatorna. Ha tudom, hogy nekem minden este 2 millió nézőt le kell ültetnem, mondjuk egy Magyarország méretű országban, ez ma már lehetetlen egyébként ennyi csatorna mellett, de ez egy másik kérdés, akkor azt is tudom, hogy na jó, de mi az a tartalom, ami 2 millió embert érdekelni fog? Hát szerintem mindenki otthon végig tudja gondolni, hogy mennyi minden biztos, hogy akkor nem lesz a tévében, mert arra nem lenne 2 millió néző, semmilyen szempontból. Az a jó, hogy ezt amióta van streaming, és attól, hogy ez nagyon jelentős lesz, egyre jelentős lesz a jövőben is, már nem annyira fontos ez az egyidejűség. Azaz ki lehet szolgálni kisebb érdeklődési köröket is, és ettől egy csomó olyan tartalom kerülhet a televízióba, akár streamingre, amiről korábban nem lehetett volna szó.
3: Réteg műsorok, mondjuk ilyen szakmai műsorok például, vagy mire gondolsz?
5: Azzal nem gondolom, hogy tömegeket lehet megszólítani, vagy tévedek?
4: Valószínűleg tömegeket nem lehet megszólítani, de ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy ennek is előbb-utóbb meg lehet a közönsége, és mivel nem az egy szem adás idődet használod fel abban az időben, hanem ott van a sok tartalom között, ez is majd a néző eldönti, hogy választja ezt, ezért sokkal nagyobb esély van rá, akár egy ilyennek is, hogy a jövőben legyen, ha ott tart majd a világ, ahogy egyébként nagyon sok szempontból ma már ott tart. Tehát, hogy abba gondoltok bele, hogy mondjuk az említett streaming szolgáltatók sorozatai közül mennyi olyan nagyon sikeres van, amit mi is ismerünk, és ha külföldön beszélgetek egy barátommal, ő ugyanúgy ismeri. De ha belegondolsz, egy országon belül valószínűleg meglehetősen kis célcsoportot ért csak el. Sok példát tudnék mondani, mondok majd még más példákat, úgyhogy most inkább csak a lényeget, tehát hogy nagyon sok olyan sorozat jelenik meg, amelyről korábban nem lehetett volna szó, sőt, azt gondolom, hogy ma sem lenne egy rendes televízióban, egy hagyományos értelemben vett televízióban, ma se lehetne le, ha nem lenne értelme leadni. Nagyon sok olyat lehet a YouTube-on is találni, vagy bocsánat, a Netflixen is találni, ott nagyon sikeres volt, és egy-két országban elkezdték lineáris televízióban bemutatni, és nagyon nagyot bukott.
3: Kolosi Pétert hallották, ez a beszélgetés éppen 2021. 6. hó 14-én készült. Aztán itt volt a stúdióban Wolf Gábor, KKV szakértő, arról beszélgetünk, hogy mik most a trendek a médiában, a marketingben, ez is egy nagyon érdekes szakmai beszélgetés volt, hallgassunk is bele.
1: Média 1, a média1.hu hírportál műsora.
3: Gábor, mik most a trendek a médiában, marketingben, mit látsz, merre tart a világ, mik a legizgalmasabb fejlemények?
6: A legnagyobb trend egyértelműen a videó. Olyan szinten trend, hogy például múlt héten jelentette be az Instagramnak az alapítója és jelenlegi vezérigazgatója, az Adam Mosseri, hogy mostantól az Instagram nem egy ilyen fotónézegető applikáció, ami egyébként az, hanem hogy ők szeretnék ezt átalakítani ilyen videóssá, teljes képernyős videóssá, és a Facebook is egy-két éve bejelentette, ugye ők nagyon sok fejlesztést is tettek, elindították az élő videózást, lehetővé tették ezeket a videó premiereket, megcsinálták ezt a watch funkciót, most fut felfelé a TikTok olyan szinten, hogy hónapok óta minden hónapban az a legnagyobb számban letöltött applikáció az Apple meg a Google App Store-jából, és az meg full videós, teljes képernyős videós, tehát éppen ezért minden ügyfelemet próbálom rádumálni, hogy használjanak videót. Tehát mutassák be a terméket, csomagolják ki, csinálnak ügyfélinterjút, mutassák be a céget, kicsit színfalak mögött, szakmai hír, mi történik most nálunk, tehát bármi, kezdjenek el videózni. Mindenki azt mondja, hogy nem vagyok olyan szép, vagy nincs olyan jó hangom, utálom a hangomat, tehát fine, ezeken mindenkinek túl kell lendülnie. Először én is utáltam a képemet, meg a hangomat, meg ugye a nagyomám mondta, hogy Gabikám, neked tökéletes arcod van a rádióhoz, ha-ha. Ja, volt egy ilyen nagyon jó csípős humora, imádom. És tehát ezeken túl kell tenni magunkat, mert nézd meg, tehát fine, ha valaki tényleg 10-es, gyönyörű, akkor csináljon szelfiket, de akkor nem fog többet eladni, mint 20 pólót. De hogyha valakinek van egy jó szaktudása, amit meg tud tanítani, amit át tud adni, akkor tessék beülni a kamera elé és gyakorolni. Először úgyis mindenki bénázik, de nekem az a filozófiám, hogy bénáz büszkén. Tehát nem lehet biciklizni, se lehet megtanulni, úgyhogy fölülsz és rögtön méltóság teljes vagy. Gyakorlod és profi leszel. Tehát akik ma ilyen nagy youtuberek, hogyha visszakeresel, megnézed az első videóikat, fogod látni, hogy ők is milyen bénák voltak. Sötét volt a videó, rosszul voltak öltözve, makogtak. Szóval attól az ember kedvet kap, hogy jó, akkor el tudom, ha ő megcsinálta, akkor én is meg tudom csinálni.
3: Offline marketingben ott vannak még újdonságok? Létezik egyáltalán? Vannak különböző trendek ez ügyben?
6: Rátapintottál egy kedvenc témámra. Minden évben felmérjük, hogy milyen eszközöket használnak a kisvállalkozások, és az utóbbi időben teljesen egyértelműen látszik, hogy a döntő többségük csak online eszközöket használ. És hogyha visszagondolsz, mit tudom én, 10-15 évvel ezelőttre, akkor úgy nézett ki a dolog, hogy kinyitottad a postaládádat, és tele volt szórólapokkal, direct mailekkel. És mondtad, hogy jaj. Szóval beütél a géped elé, jött egy e-mail. És most teljesen megfordult, tehát mindannyian kicsit félve nyitjuk ki az e-mailjénket, odanézés nélkül töröljük a hírleveleket. Benézel a postaládba, és üres. és ez kihasználatlan. Tehát azok, akik most mondjuk szórólapoznak, vagy direct maileznek, tehát postai, ugye ez a direkt levél névre szóló, azok baromi jó eredményeket érnek el.
3: De meg például nemrégen csokit küldtél az ügyfeleidnek, azt tudom. Postán,
6: volt
3: vagy
6: ilyen,
3: futárral.
6: Igen. Bár az kifejezetten azoknak szól, akik mondjuk a csoportomban én különösen aktívak voltak. Tehát egy kicsit ilyen jutalom. De én nagy híve vagyok. Tehát szerintem én voltam az utolsó marketinges, aki még postán küldött hírlevelet, meg postán küldött reklámot. Egy rendezvénynek a reklámját az postán küldte ki. Szépen megírtam egy 16 oldalas levelet egy éjszaka, ezt másnap a grafikus megcsinálta, kiküldtük postán is, és onnan jöttek a jelentkezések. Tehát abszolút lehet offline, a telemarketing például az is egy elhanyagolt eszköz. Azok az ügyfeleink, akik tényleg nagyon nagyra tudnak növekedni, azok máig telemarketingeznek, de nem ez az erőszakos, bárkit felhívunk, meg tudod, ilyen véletlen számgenerátorra, akik találnak telefonszámokat.
3: Hideghívások.
6: Úristen, hanem a régi vevőidet, amikor visszajövött, küldesz nekik egy SMS-t, az egy pozitív dolog. Tehát egy régi vevőd, aki szeret téged, aki visszajár hozzád, az örül neki, hogy a fölhívod. Akár csak azért, hogy megkérdez, mi újság, tudok-e valamit segíteni, sikerült-e megoldani azt a problémát, amivel múltkor megkerestél, de ezek klassz dolgok. És aztán, hogy beszéljünk arról is, ami titeket érint, tehát mondjuk egy audióban, ami a klasszikus rádióreklám, ami aztán most átment oda, hogy podcast reklámozás, az egy agresszíven növekedő kategória. Tehát az USA-ban volt egy olyan, és nem akarok hülyeséget mondani, kis fact check az kellene, de pont egy pár hete mondtam ezt a marketing reportban, hogy ilyen milliárdos összeget ért el az, amennyit cégek podcastokban való reklámozásra, illetve podcastoknak a szponzorációjára használnak. Tehát az egy bevett dolog, hogy valaki hallgatod a kedvenc podcastodat, elkezdődik a műsor, és mondjuk egy marketing podcastban jön az, hogy a mai szponzorunk az, mint valamelyik e-mail automatizációs rendszer, amivel el lehet érni ezt, meg ezt, meg ezt. És hogyha te kíváncsi vagy, hogy a saját cégedben hogyan installáltod be az első e-mail marketing rendszert, és építhetsz nagy listát, és adhatsz el e-mailek segítségével, erről van egy tanulmány ezen az oldalon, vagy menjetek föl és töltsetek ki, vagy hogyha beírjátok a webshopban a kicsekkoló oldalba azt a kuponkódot, ami mondjuk a podcastnak a neve, akkor kaptok 15% kedvezményt. És tehát ilyen instant sales bevált minden podcastban.
3: És egyébként az e-mail hírlevél az tényleg reneszánszát éli, vagy csak mi látjuk úgy?
6: Az e-mail hírlevél mindig egy nagyon jó eszköz.
3: Mert ugye mondtad, hogy az offline az, ahol ugye most lehet robbantani, hogy az ember offline, ugye postán küld egy levelet, mert akkor föltűnik a ládában.
6: Az biztos. Hát sokkal jobban kilógsz, mint még egy e-mail. Az e-mailezésnek azért van egy-két titka, amitől az működik, vagy nem működik. Tehát komolyan, az egy külön adást meg lehetne azzal tölteni, de amit mindig elmondok, hogy olyat küldj, olyan e-mailt, ami a vevő számára, vagy a címzett számára hasznos, vagy érdekes. Tehát ez, aki mindig csak küldi ki az akciókat, az előbb-utóbb nagyon unalmas lesz. De hogyha neked van egy jó híred, ha van egy jó sztorid, ha van egy jó ügyfél esettanulmányod, és ezeket küldöd ki, és időnként egy-egy akciót, akkor az mindjárt olyasmi, amit az emberek kinyitnak. És a másik, amiben én nagyon hiszek, mert nem hiszek, igazából ez működik, az a rendszeresség.
2: Itt volt a Média Egyben Kert Attila, az Euronews magyarországi igazgatója. Vele is sok mindenről beszélgettünk, többek között a közmédiáról és arról, hogy mit kellene tenni a közmédiával.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
3: Megtartanád a közmédiát? Ha megtartanád, akkor hogyan működne? Ha nem tartanád meg, akkor mit csinálsz? Magyarán mit gondolsz, mi lenne a helyes irány itt a közmédiával kapcsolatban?
7: Egy biztos közmédiára szükség van. Én nekem ez meggyőződésem, és tudok mellette hosszasan érvelni. Úgy gondolom, hogy az államnak, a közösségnek feladata az, hogy biztosítsa az alapvető kulturális javakat azok számára is, akik a kereskedelmi tévék hirdetőinek nem célcsoportjai. Azoknak is kell minimális kulturális, szórakoztató és tájékozódáshoz szükséges hírtartalmat kapniuk, akik az RTL vagy a TV2 hirdetőjének nincsenek a célcsoportjában. Ez szerintem egy alapelv. Azt is gondolom, hogy azért is szükség van a közszolgálati csatornára, mert szükség van egy olyan felületre, ahol a pillanatnyi kereskedelmi érdektől függetlenül lehet műsort készíteni, érdemi értékes tartalmakat készíteni, és ahol nem az a drive, hogy másnap mekkora nézettséget tudnak a Nielsenen kimutatni, hanem az, hogy egy világosan meghatározott értékrend szerint közvetítsenek információs és kulturális tartalmakat.
3: És ennek megfelel a mostani közmédia?
7: Hát ezt gondolom, hogy ironikusan kérdezed, a közmédiának nevezett magyar szolgáltató semmiféle elvárásnak, ami egy televízióval vagy közintézménnyel szemben támasztható nem felel meg. Ez egy közvetlen párt és kormány irányítás alatt működő silány minőségű propaganda csatorna jelen formájában igen sok pénzért. Azzal folytattam volna a gondolatot, hogy azt már nem tudom megmondani jelen pillanatban, hogy milyen formában helyes ezt működtetni. Hajlok arra, hogy a jelenlegi intézményi keretben ez nem folytatható, mert olyan fokon megromlott és hiteltelenné vált, hogy valahonnan egészen máshonnan kellene azt hiszem kezdeni, de valamilyen módon mindenképpen szerintem szükség van erre, és az előbb mondottakon kívül még egy okból, ahogy egyre több és több információt érünk el mindenféle eszközünkön, egyre nagyobb a bizonytalanság az emberekben, hogy mi a fontos, mi a hiteles, és mi az igaz, és ezért van szükség, vagy lenne nagyon nagy szükség olyan csatornákra, amiben az emberek megbíznak, és azt mondják, hogy elfogadom, hogy amit ott mondanak, az egy nap keletkező végtelen számú hírettségből az a 10 a fontos, és amit ott mondanak, azt elhihetem. Ennek persze van politikai szintén és technológia háttere is. Tulajdonképpen a hírek özönéből mindenki azt hiszi el, amit az ő ízléséhez, politikai prekoncepciójához illeszkedik, és hiteltelennek tartja a többit. Ez a post-truth korszaknak a szörnyű valósága.
3: Ugye mindenki él a maga kis buborékában, és akkor a ellenkező oldali buborékot nem hiszi el már akkor sem, amikor egyébként igaz.
7: És ellenkező oldali buboréknak tartja azt is, ami egyébként nem ellenkező oldali, csak nem azt mondja, amit ő szeretne hallani.
3: Mi lenne a megoldás? Tehát, hogyha mondjuk meg akarjuk akkor reformálni a közmédiát, előfizetési díjat hoznád vissza mondjuk, ami régen volt, ez biztosíthatna valamiféle függetlenséget, vagy másban látnád inkább a megoldást?
7: Hát ugye itt ennek több vonatkozása van ahhoz, hogy ez be tudja tölteni azt a feladatát, amire szerintem ami miatt erre szerintem szüksége van. Biztosítani kell, ahogy mondtad, a finanszírozási függetlenséget. Ezt nyilvánvalóan valamilyen módon le kell választani a kormányzati hatalma gyakorló politikától. Biztosítani kell a hitelességét, és meg kell teremteni a működésének a racionális és szintén a politikai erőktől független működését. A legnehezebb feladat a hitelességnek a helyreállítása, mert az elmúlt 30 évben az úgynevezett közszolgálati televíziót annyi megrázkódtatás és annyi támadás, kizsákmányolás érte, hogy nagyon nehéz újra és újra elhinni róla, hogy jó, eddig ez rossz volt, de majd mostantól tényleg ez lesz a magyar BBC. Ez a legnehezebb feladat szerintem.
3: És ha már a közmédia és Kert Attila, akkor következzen egy másik beszélgetés, ugyanis itt volt a Média 1-ben Pavel Stanchev, a TV2 csoport vezérigazgatója is, akivel többek között a TV2 Tények című műsorával kapcsolatos kritikák is szóba kerültek. Lássuk, mit mondott arra, hogy milyen sok pert vesztett a Tények.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
3: Sokat bírálják a TV2-t a hírszolgáltatása miatt, ugye a Tények című műsor miatt. Napokban is volt egy hír, hogy az egyik volt politikus Juhász Péter ugye pert nyert, és a végrehajtóra volt szükség, illetve a helyreigazítást kellett beolvasni, ami annyira hosszú volt, hogy azt mondta a Tények, hogy nem tudja a teljeset teljesíteni. Szoktak-e beszélgetni ezekről az ügyekről, a Tényekkel, hogy mi a magyarázata ennek, hogy ennyire sok ilyen ügy van, illetve hogy mondjuk kiértékelik ezt, és változtatnak-e ezen a fajta attitűdön mondjuk így a hírszolgáltatásban?
8: Well, I'll talk a bit about this case.
9: Beszélek majd akkor erről az ügyről is, de ami nagyon fontos előjáróban az az, hogy most ősszel a Tények is nagyon-nagyon jól teljesít. Például szeptember 1 és december 15 között a 18-tól 49 évesig terjedő korosztályban a Tények jobban teljesít, mint az RTL híradója, ami azt jelenti, hogy ebben az előbb említett szegmensben, idő- és korszegmensben a Tények 12 000 nézővel gazdagodott, tehát ennyivel nőtt a nézőszám, míg az RTL tekintetében 7 000 volt a csökkenés. A 4 plusz kategóriában ez ugye a teljes lakosságot jelenti, átlagosan 20 000 új nézővel gazdagodott a Tények, míg majdnem 53 000 néző volt a nézőszám csökkenés az RTL tekintetében naponta átlagosan persze, ami nagyon sok. És hogyha ezt megnézzük százalékos arányban, akkor azt láthatjuk, hogy a Tények a 18-tól 49 éves korosztályig terjedő sávban 16%-ot tudott felmutatni, szemben az RTL 15,4%-ával, illetve hogyha a 4 plusz, tehát a teljes lakosságot nézzük, akkor 21% a 19%-hoz képest az előnye a TV2-nek az RTL-nek. És nagyon sok emberrel beszélek nap mint nap, és még olyanok is, akik a Tényeket nem preferálták, nem szerették korán, ők is most a Tényeket részesítik előnyben, és azt is elmondom, hogy miért. Amikor idejöttem, akkor az egyik dolog, amit kértem, az az, hogy olyan történeteket tudjunk bemutatni, amik a mindennapokról szólnak, amik a hétköznapokról, a hétköznapi emberekről szólnak. Tehát hétköznapi, mindennapi történeteket, ahol az emberek magukra ismernek, magukat látják a hírműsorban. Persze ehhez a változáshoz is idő kellett, hogy ez átérjen. Most az eredmények magukért beszélnek, már jók, ami pedig ezt az ügyet illeti, amelyről kérdezett konkrétan, ez azelőtt történt, mielőtt idejöttem, ha jól emlékszem, ez 2016-ra nyúlik vissza. Úgyhogy e tekintetben azt tesszük, amit a bíróság kimondott, természetesen tiszteletben tartjuk a bíróság döntését ebben az ügyben is, mint minden más ügyben.
3: Ugye nem ez az egyedüli ügy, tehát azért gyakran vannak hasonlók.
8: I'm not involved in...
9: Nyilvánvalóan nem veszek részt a mindennapi szerkesztésekben és a mindennapi operációban, hiszen én a vezérigazgatója vagyok a médiumnak, de megbízom abban a csapatban, aki ezeket készíti. Természetesen, mint ahogy mondtam, látjuk a számokat, tehát jól alakulnak a dolgok, úgyhogy mi azt gondolom, hogy a jó úton vagyunk.
3: Ugyanakkor még ehhez még egy pillanatra azért visszatérnék, hogy a hírigazgató, azt hiszem, hogy ugyanaz a vezető volt már akkor is, amikor ez az ügy volt. Tehát ugye erről azért mégiscsak gondolom beszélgettek, hogy itt akkor mi történt, megkérdezte, hogy akkor itt mi erre a magyarázat.
9: Ezzel kapcsolatban az álláspontom az, amit az előbb is elmondtam. Itt van egy bírósági döntés, egy bírósági határozat, amit mi tiszteletben tartunk, én ezt kommentálni nem akarom. Mi megteszünk, eleget teszünk annak, amit a bíróság kimondott.
3: Most egy pici szünet következik a Média 1 Best of adásában. Jövünk tehát rögtön vissza a szünet után.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Ez itt továbbra is a Média 1. Különleges adással jelentkezünk, ahogy mondtam is, az első felében a műsorunknak, mert hogy ma 4 éve annak, hogy elindult a Média 1 rádió műsora, ami most már ugye 14 rádióban is hallható, egyébként pedig ugye a Média 1 hírportál ma pontosan 5 éves. Ebből az alkalomból készültem tehát egy összeállítással, különböző régi adásokból a legjobb pillanatokat választottam ki. Most következik Dezső András, oknyomozó újságíró, aki többször is volt a Média 1 vendége. Például én most a 2020-as beszélgetést vettem elő, 2020. november 9-én volt a vendégünk, és arról beszélgettünk, hogy egyáltalán az oknyomozó újságírásnak van-e még létjogosultsága, és hogy ő maga egyébként hogyan dolgozik, hogyan épül be például a kokainosok közé, amikor erről ír könyvet. Hogyan készülnek ezek a könyvek? Avasd be bennünket egy kicsit ebbe az oknyomozós munkába. Hogyan épülsz be mondjuk itt a kokainosok közé?
2: Hát igazából ez... amikor eldöntöttem, hogy írok egy könyvet, akkor én mindenképpen ilyen tényirodalmon gondolkoztam, tehát nem fikciós könyven, és én ezeket nagyon szeretem, tehát amilyen non-fiction, és gyakorlatilag olyan, mint az újságírás, csak nem cikk, hanem ugye kibővített verziója, de nem tudtam, hogy ennek mekkora piaca van Magyarországon, egyáltalán milyen rá a kereslet. Nagyon kevés példát láttam erre Magyarországon. A 80-as években inkább jellemző volt, hogy ez a riportosabb könyv, tehát ilyen újságírók riportosabb könyvet írtak. Ez ugye nem riportkönyv, tehát mondom, ez inkább ilyen storytelling, ahogy el lehet mondani, tehát hogy valós információk vannak benne, de azt úgy mesélem el, hogy azért élvezetes legyen, ilyen kicsit ilyen regényszerű. És hát ugyanúgy működik ez, ennek a megírása, mint hogyha cikkeket írnék, csak sokkal több emberrel kell beszélni, sokkal nagyobb anyagokat kell feldolgozni, és nagyobb volumenbe kell gondolkodni. Hát nevezzük oknyomozásnak, vagy tényfeltárásnak, én ezt nem annyira szeretem ezt a kifejezést, itt igazából arról van szó, hogy történeteknek kell utána járni, ugye ki kell kaparni információkat, nem feltétlenül úgy, mint a filmekben, tehát ez nem úgy működik, hogy most mondok egy konkrét példát, hogy a kokainnal kapcsolatban, hogy hát akkor elmegyek valami sötét helyre, és ott megismerkedem ilyen sötét alakokkal, és a bizalmat.
1: Mint hogyha vásárló lennél, eljátszod.
2: Igen, tehát nem így, hanem most mondok egy egyszerű példát, mondjuk meg akarom tudni, hogy kik csinálják ezt nagyban Magyarországon, hogy működik igazán nagy kokain kereskedelem, nem a kispályás, aki az utcán árulja a drogot, vagy akár az egyszerű dealer, aki lakásukba megy, hanem aki a nagy tételbe több kilóban gondolkodik, és több 100 millió forinttal kereskedik. Szóval például ilyen esetben azt csinálom, hogy meg utána nézek ügyeknek, amelyek nyilvánosságra kerültek, mondjuk hírformájában, vagy van valami nyoma, és akkor megpróbálok kapcsolatba lépni az ügy szereplőivel, ott nyilván vannak ügyvédek, akik védik őket, tehát valahogyan kapcsolatba lehet velük kerülni. Legtöbbször ügyvédek útján, és akkor vagy ugye az iratokat tudom megszerezni, az ügy iratait, bírósági dokumentumokat, és jó esetben még az ügyszereplőivel is tudok beszélni, és akkor a következő feladat az, hogy ezt a sok információt, ami sokszor tényleg ilyen, persze izgalmas sztori, de jogi száraz nyelv, ezt történetbe ágyazzam, egy ilyen keretet adjak neki. Ami engem meglepett újságíróként, hogy én azt gondoltam, ugye mondjuk akár ugye 10 évet dolgoztam a HVG-nél, utána 7 évet az Indexnél, hogy...
1: És most újra a HVG-nél.
2: Most újra a HVG-nél, így van. Hogy én azt hittem, meg van egy ilyen általános nézet, hogy van ez a szeriőz újságírás, ez a komoly újságírás, ugye a főleg közéleti témában, és ennek itt szűk olvasó közege, és van ugye a bulvár sajtó, a mainstream, amivel elér széles tömegeket, és valójában azt vettem észre az első könyve, hogy az mainstream lett, tehát populáris lett, hogy tömegeket érek el vele, miközben mélységében a szeriőz tartalomhoz kapcsolódik. És ez nagyon jó volt, hogy megélni azt, hogy igenis van egy széles igény a komolyabb tartalomra, és igazából itt az író, újságíró feladata, hogy a komoly tartalmat azt hát olvasmányosabbá tegye, könnyen befogadhatóvá tegye. Tehát azt akarom csak mondani, hogy igazából nem arról van szó, hogy van tehát azt akarom mondani ezzel, hogy ha valami nem sikeres, én úgy gondolom, hogy nem ér el széles tömegeket, az nem feltétlen azért van, mert olyan komoly tartalom, hanem ez rosszul van megírva. És ez felém is egy kritika akar lenni, tehát most már úgy gondolom, hogy a munkám legnehezebb része, és az a legnagyobb kihívás, hogy sztorikat meséljek el. Ez egy tök fontos dolog. Ugye régebben az oknyomozó újságírás, vagy a tényfeltárás sokszor abból állt, hogy akkor cégek után kutattunk, és akkor kicsit ilyen száraz volt, és már a fene se értett.
1: Még információs adatokat nézegettük.
2: Igen, és akkor csak persze izgalmas volt, ha valaki így ezek érdekeltek, de nem volt benne sztori, és egy pár éve én nagyon ilyen sztori fetisista lettem, tehát nekem nagyon fontos, hogy legyen benne történet. Egyébként a Borkai ügy is már attól volt szerintem akkora durranás, hogy ott történet volt, dráma volt abban, miközben volt egy mélysége is, de a korrupciós ügy, ami esetleg mögötte volt, vagy a korrupció gyanús ügy, az 7 évvel ezelőtt a HVG-ben megértem, és gyakorlatilag nem érte fel az inger küszöböt, meg nem érte el sok embert, míg hogyha van egy kis fűszer hozzá, van egy történet, ami bemutatja, hogy igen, ezek is emberek, és emberi drámák vannak, hősök, antihősök, akkor már a történet szélesebb tömeget is megmozgat, és akkor mögötte már ott van a komolyabb tartalom is. Tehát nekem ez volt egy nagy tanulság az egész könyvírásból, hogy igenis lehet ilyen, tehát lehet szélesebb tömegekhez úgy eljutni, hogy komoly témát boncolgasz, illetve meg is hálálják az olvasók, tehát rengeteg olyan visszajelzést kapok, hogy tetszik nekik az, hogy alapos munkát olvashatnak, érzik benne az alaposságot, és ez tök jó.
1: Dezső Andrástól hallottunk most tehát egy részletet a korábbi műsorunkból. Tavalyi beszélgetés következik Tóth Bettinával, aki egy jobboldali influencer, és hát kielemeztük egyrészt a miniszterelnök TikTok használatát, illetve hát egy gyanús dologról is beszélgetünk, ami ezzel kapcsolatban fölmerül, és aztán a beszélgetés egy pontján egy picit ilyen portré beszélgetésre váltottunk, ugyanis arról beszélgettünk, hogy Tóth Bettina egyébként tervezi-e azt, hogy alapít pártot, illetve hogyan viszonyul a politikához. Most ez a beszélgetés következik.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Mondtad ugye többször is, hogy politikus akartál lenni, ez továbbra is érvényes egyébként? Te benned van az, hogy politikus leszel?
3: Kérdőjel, hogy őszinte legyek, pontosan azért, mert a pártpolitika miatt kezdtem el azon elgondolkodni, meg mint ahogy előbb mondtam, ez a kötöttséges dolog, hogy nem biztos, hogy a változáshoz ez vezethet, illetve én most már ugye gyermekvédelemmel is foglalkozom, mint online, mint pedig alapítványi szinten, és jelenleg én úgy gondolom, hogy több változást sikerült így végig vinnünk a világban, mint mondjuk politikával, amikor én ugye politikában voltam. Tehát én jelenleg azt látom, hogy mindenféleképpen tanulok és tanulni fogok, végzem a munkámat, én ugye most kommunikációval foglalkozom, meg én azért még majd szeretnék befektetésekkel foglalkozni, aztán amennyire lehet, saját pénzből próbálok megvalósítani projekteket, és én nyitva hagyom az ajtót, tehát hogyha 35-40 évesen úgy döntenék, hogy mégis megpróbálom a pártpolitikát, akkor azt mondom, hogy oké, de jelenleg úgy érzem, hogy feleslegesen traumatizálná az ember magát vele, mert az, hogy egy kis önkormányzatisnak beállsz, vagy egy pártba tagnak, ami azzal jár, hogy nem is csinálhat semmit, semmilyen változást nem tudsz tenni. Így ennek értelmét nem látom, hogyha valaki üzletemberként, sok pénzzel, alapvetően már egy befolyással azt mondja, hogy én most politikus leszek, őt nem is lehet már úgy befolyásolni, én úgy gondolom. Arra azt mondom, hogy annak lenne egy értelme. De egészen addig, ameddig a saját léti szintemen nem tudom azt elérni, hogy engem se befolyásolhasson adott esetben egy hatalom, akár fenyegetéssel, akár bármi mással, addig én nem szeretnék ebbe most így beszállni.
1: Lehetséges, hogy egyszer egy saját pártot alapítasz?
3: Hát azt mondom, hogy lehetséges, de most így az elkövetkezendő 1-2-3-4 évenben még nincs benne a terveimben.
1: És mondhat, hogy az önkormányzati feladat az nem vonzott volna, tehát hogy önkormányzati képviselőnek lenni. Erről egy kicsit ilyen negatívan beszéltél, hogy ez nem annyira ad lehetőségeket, de mondjuk akkor egy miniszteri vagy egy miniszterelnöki pozíció, az, nem, az tetszene?
3: Nem önmagában azt szittam, tehát hogy is mondjam ezt szépen. Akik önkormányzatiskodnak, ők kis szinten lopják a pénzt, akik meg miniszterek, ott meg nagy szinten lopják a pénzt, de úgy gondolom, hogy egyik sem képes, hogyha nem akar, cselekedni. Most amennyire én beleláttam az ilyen politikusok munkájába, én még magas szinten is csak annyit mondanák, hogy szerintem eléjük raknak egy listát, hogy hétfőn ezt kell csinálnod, kedden ezt kell csinálnod. Hát én ilyen politikus nem akarok lenni. Önkormányzati soknál is szerintem ez van. Tehát én mondom, hogy én csak akkor lennék politikus, hogyha a saját döntéseim alapján olyan változtatásokat hoznék, amilyeneket szeretnék, és tényleg úgy ítélem meg, hogy ez bármiféle politikai pozíció nélkül jobban véghez vihető. Akkor... Tehát én nem önmagában csak azt támadom be, illetve az önkormányzatiságot már önmagában azért is mondtam így, mert 2-3-szor próbáltak rávenni, és nem akarták megérteni, hogy egyszerűen nem akarom. Igen.
1: Akkor egy független országgyűlési képviselő mondjuk az még esetleg?
3: Akár, az úgy mondjuk érdekesen hangzik egyébként. Nekem egyébként kifejezetten oktatáshoz kapcsolódóan lennének ötleteim, de már csak azért is, mert én úgy említettem a változást. És azért sem kötöm ezt feltétlenül magas pozícióhoz, mert a változások azok mindig alacsony szinten kezdődnek el. Tehát a társadalom az mindig tükrözi azt, hogy milyen politikusaink vannak. És hogyha mi a rendszert alapjaiban meg szeretnénk változtatni, ahhoz az szükséges, hogy először a civileket oktassuk. Most itt szó szerint mondom.
1: És a végére hagytam egy szintén nagyon érdekes beszélgetést Geszti Péterrel, aki tavaly ősszel tért vissza a hosszú szünet után a médiába, a képernyőre. Adom a napom címmel indult egy műsora a Viaszat 3-on. Nagyon nagy siker lett egyébként, úgyhogy már csak ezért is érdekes meghallgatni azt, amit ő mond, illetve azért is, ami a most következő beszélgetésben következik.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Téged egyébként mi foglalkoztat manapság? Tehát, hogyha te vagy ebben a műsorban, és neked teszik fel ezeket a kérdéseket, akkor te mit mondanál erre? Manapság mik vannak az agyadban, a gondolataidban?
4: Hát egyrészt az, hogy mi lesz a lányaimmal, mi lenne nekik a legjobb, ami történhet velük a jövőben, hogy kéne őket nevelni, milyen tudást érdemes elsajátítaniuk, hogy szabadok és függetlenek legyenek majd, érdemes egyáltalán Magyarországon maradniuk, vagy nem. Ezt mint apaként tudom mondani, mert ezen kívül nagyon foglalkoztatnak nyilván a saját dalaim, amelyeket részben már megírtam, és most hozzuk ki, illetve új dalokat, amelyeket most készítünk. Foglalkoztat az, hogyan lesz majd ősszel a bemutatója a Pesti Magyar Színházban az 1001 éjszaka műzikelnek, ami Szegeden nagyon nagy sikert aratott. Foglalkoztat a világ és az ország az, hogy tulajdonképpen az egész láthatatlan jövő, ami előttünk áll, pandémia után, háború közben, inflációtól sújtva, ez hova fog kifutni? Hova fog kifutni ez a berendezkedés, amiben jelenleg a magyar állam meglehetősen szűkre szabja a jogainkat, és egy olyan kiszolgáltatottságban élünk nagyon sokan, akik nem vagyunk kedvezményezettjei ennek a rendszernek, hogy ez meddig tud abban a keretben maradni, ameddig ez egy emberhez méltó életet tud biztosítani, nem csak nekem, hanem mindannyiunk számára. Ugye van egy cigány közmondás, ami úgy szól, hogy nem jó ember az, aki csak a saját tányérját nézi. És azt gondolom, hogy engem ez nagyon foglalkoztat. Illetve foglalkoztat az, hogy a koromnál fogva milyen olyan új művészeti vállalásokat, projekteket érdemes tenni, elindítani, amelyekkel valóban tartalmas és fontos, értékes dolgokat tudok létrehozni. Valamit foglalkoztat az, hogy mit tudok tenni, vagy mit kéne tennem abban az ügyben, hogy valahogy a saját környezetemben, vagy akár ismert emberként egy tágabb környezetemben is mondjuk a klímaváltozás elleni normális életet, ami új elvárások szerint kéne, hogy menjen, megteremtsünk mindannyian közösen. Szóval sok minden foglalkoztat engem a környezetvédelemtől, a mesterséges intelligencia társadalmi változásain keresztül. Ezekről mind szeretnék is beszélgetni egyébként a vendégeimmel, tehát ezt nem csak akkor mondanám el, hogyha engem meghívnának ebben a műsorban, hanem ezekkel kapcsolatos aggályaimat, aggodalmaimat, vagy éppen csak egyszerűen gondolati bakugrásaimat, azokat meg fogom osztani a vendégeimmel.
1: És az, hogy te, illetve ti éltetek egy darabig külföldön, ugye Balin, ez azt jelenti, hogy gondolkodnál abban, hogy egyébként tartósan is külföldre menj, illetve hogyha lányod megkérdezi, hogy apa, menjek a külföldre, akkor te mit mondanál neki?
4: Mi most is azt mondjuk nekik, hogy mindenképpen menjenek. Aztán, hogy hogyan fordul a világ, hogyan fordul Magyarország, hogy érdemes-e visszajönni majd, az kiderül. Hát nyilván bízom benne, hogy igen, de közben meg, ha nem, akkor abban is lehet, hogy egy újfajta tudatosságot kell kialakítani, hogyha nagyon fontos az, hogy egy városban éljünk mondjuk a gyermekeinkkel, akkor lehet, hogy nekünk kell majd utánuk menni, tehát, hogy tudod, megfordulnak néha valahogy így, hogy a föld mágneses pólusai is mozognak, úgy bennünk is szerintem átmozdulhatnak pólusok, és éppen ezért nem szabad leragadni semminél, tulajdonképpen sem tulajdonnál, sem tárgyaknál, amelyek esetleg valahogy lenyomják a földre a gondolkodásunkat, hanem mindig meg kell próbálni ahhoz igazodni, ahhoz alkalmazkodni, azt előkészíteni, vagy megérteni, ami jön velünk szembe, és ami meg kell, hogy megváltoztathat mindent, amit eddig gondoltunk, főleg a megszokásaink alapján.
1: És az, hogy egyébként ti voltatok Balin, az azt jelenti, hogy ti is gondolkodtok azon, hogy kimenjetek tartósan?
4: Nézd, a Bali kirándulás, vagy hát nem, azért több volt, mert 3 hónapig tartott, az nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy tényleg nagyon jó ránézni messziről, más országokból az itteni életünkre. Arra a kis dobozra, amiben az ember kucorog néha, és amiből ki kell ugrani. És sokkal tisztában tudja az ember a nagyobb motívumait látni az életének, azokat a sorsvonalakat, amiket fölpakol mondjuk egy korszak gazdasági, politikai, kulturális intézményrendszere. Benne lehet az, hogy egyszer valamikor, vagy akár többször bizonyos időszakokra mondjuk oda menjünk, de most jelen pillanatban nem ezt látom valószerűnek. Bár korábban ezt gondoltam, meglátjuk. Azt nagyon-nagyon sok függ attól, hogy a kislányainkkal mi lesz, ha nagylányok lesznek.
1: Uh-huh. Ugye 14 éves, ha jól értem.
4: A nagyobbik igen, és a kisebbik 12. Uh-huh.
1: Ugye te még annak idején a Western reklámokban, vagy annak a kifejlesztésében, kitalálásában vettél részt, nagyon fontos szerepet volt benne, aztán mondhatjuk a Postabankot, emlékezetes nyilván a Postabank reklámok.
4: Igen, vagy például az RTL klub reklámjait 10-valahány évig készítettem, így van.
1: És maga a reklámpiac ment el mellőled, változott meg a politika egyszerűen egy másik világ lett, ahol erre nem tartanak igényt, vagy van egy ilyen bélyeg a fejedben, hogy akkor te az SZDSZ-nek volt ez a Lopstop kampány, amikor azt...
4: Igen, hát az most igazán aktuális, de hát már úgy látszik, megelőztem a koromat ebben.
1: Na igen, de hogy ez itt rád éget, és akkor ezért nem bíznak meg különböző munkákkal?
4: Nyilván, ez itt sok minden van. Hát egyrészt az ember ugye, ahogy öregszik, nyilván egy idő után azt gondolják, hogy nem te vagy a legélesebb kés a fiókban. Másrészt pedig a szakmai változások, azok természetesek minden ipari kereskedelmi vagy kulturális térben. Harmadrészt, ugye igenis az van, hogy van egy olyan nyomulása annak a politikai erőnek, amely ezt az országot irányítja, ami gyakorlatilag úgy, hogy van bekebelezte részben a médiát, részben a reklámszakmát, vagy inkább azt mondanám, hogy kommunikációs szakmát a teljes vertikumában. Tehát magyarul, hogy itt nem marad piac gyakorlatilag senkinek, aki nem része a NER-nek, illetve hát maradnak a kis vállalkozások, de az igazság az, hogy azért azzal már az ember nem szívesen golyózik felnőtt korában, és ezért nem is elfogadva, de tudomásul véve, hogy ez így alakult, azt gondoltam, hogy akkor végre lépjük meg azt, amire már 20 éve készülök, hogy engedjük el szépen ezt a reklámnak nevezett izét, amivel amúgy is sok gond van, mert azért, hogy az ember az elmúlt 15 évet nézi, akkor azért láthatja, hogy a társadalom túlfogyasztása az ugyanúgy generálja a klímaválságot, mint maguk a gyártási folyamatok, amely vagy a óriási globális szállítói láncok. Tehát magyarul bennem magamban is lezajlott egy változási folyamat, hogy nagyon ambivalens viszonyba kerültem a saját egykori szakmámmal, és a külső és a belső tényezők egyszerre mutattak oda, hogy Peti, engedd ezt el, nincs ebben annyi, sem anyagilag, sem pedig morálisan már, hogy ezt érdemes lenne csinálni, miközben ott van a másik oldalon mindaz, ami nem csak hogy védhető, hanem ami a legérdekesebb és legklasszabb dolog, a valódi kreatív létezés, az alkotói munka, vagy a koncertezés, ami a legnagyobb energiacsere szerintem emberek között. A színpadon állni és együtt zenélni a barátaimmal, és azt megosztani annak az örömét a közönséggel, akik ezt ezerszeresen adják neked vissza, az egy fantasztikus erőteret tud létrehozni, amiben én nagyon jól érzem magam, szabadnak és energikusnak. Tehát, hogy ilyen értelemben ez könnyű volt ezt a váltást lemenedzselni magamban, tényleg.
1: Igazíts ki, hogyha ezt rosszul tudom, de hogy én azt hallottam, hogy az RTL után még a Takarékbanknak dolgoztál, ez igaz?
4: Volt erre példa, igen.
1: És aztán ott a politikai változások miért, vagy kavartak ebbe bele a tulajdonosváltás?
4: Hát azt hiszem, hogy ezt nem kell külön kommentálni.
1: Értem. Ebben minden benne volt ebben a válaszban. Ez volt a Média 1, az elmúlt 4 évben. Köszönöm, hogy itt voltak velem, és természetesen folytatjuk. Jövő héten újabb adással jelentkezünk. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu oldalon, illetve a Facebookon is követhetnek bennünket a Média 1 Facebookján. Várom önöket jövő héten is, visszahallgatható az adás a Spotify-ról, iTunes-ról, a fipcast.hu-ról, a media1.hu-ról és a Google Podcast-ről. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Szalai Dániát hallották és a Média 1 különleges adását. Viszont hallásra egy hét múlva.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
6: Keresőkutyák kutatják a Balaton felvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balaton felvidéki nemzeti park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balaton felvidéki nemzeti park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

0: turista.
1: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak

0: Szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyedszámát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.
1: Balaton Rádió.

Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem 2 hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel 2 évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentő hívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket

0: A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fiókanevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A Haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A nagyberekben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egyre pontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A Haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szentgyörgy-hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU Fagyi Bár és Speciality Café, valamint a Zamárdi Paprika Csárda és Tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi Csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: Retro balatoni nyarak elevelennek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem

0: kaland voltam.
1: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnyé is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

0: egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és teljes segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek.

A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

fajnak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11.000 évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres víz

0: mélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi aszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balaton feneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a táj változását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása

0: kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós, térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

hogy azt talán igaz se volt. Jól vagyok kifelé, lényleben megszorongok, a tükörben reggel egy idegennek mosolygok. Ha újra látlak, nincs semmi, csak egy hello. A téma mi is lehetne, régi emlékek is meló. Nyomkodva a telót, nem figyelve egymásra, idegenként nézek bele már abba a szempárba. A család hogy van, feleslegesen kérdezem, de úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom, hogy ne hangozzon után. Megbeszélem magam.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett EJLCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte össze tudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az EJLCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar EJLCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az EJLCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlanfejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.
1: Ez... a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

mérő platformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: Elindul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: 800 hektáros természetvédelmi élőhelyhálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában